0: The Big Things című albumukról. Tartsanak velünk ma este is. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót.
0: Az egyik aktualitás, viszonylag friss zenekar, az a Tribute to Füsti Balogh Gábor. Hogyan merült fel a megalapításának az ötlete?
1: Hát tulajdonképpen nekem ez egy nagy szívügyem, ez az egész, hogy gyakorlatilag én voltam az ötlet gazda, hogy úgy mondjam. Több mint másfél éves már a zenekar, és már számos koncertet vidéken és Budapesten is játszott. És hát gyakorlatilag a miértje az, hogy amikor én kis taknyos kisfiú voltam, szinte 16 éves, és hát szerintem sok zenész tudja, meg nem zenész is, aki ismeri a régebbi világból a 8. kerületet. Ott rengeteg művész nőtt fel.
0: Így van.
1: És hát én is 8 kerületi voltam gyökeresen anno, és hát gyakorlatilag onnan rengeteg zenész nőtte ki magát szinte sztárként, meg olyan magas szintű, most lehetne sorolni, mint a Balogh Csibe Jenő, jazzzongorista, Cifra György, Szakcsi Lakatos Béla. Egyébként egy érdekesség, azt viszont nem biztos, hogy sokan tudják, ha ismerték is a Füsti Balogh Gábort, hogy unokatestvér, tehát rokonság fűződött Szakcsi Lakatos Bélához. Tehát ő egy unoka öcsi volt, úgymond, és hát nem hiába mutatkozott meg nála is a zseniális tehetség a zongorán, és hát ő a 70-es évek vége fele robbant be, mint üstökös, meg a Kisrákfogva együttesnek az alapító tagja volt, akik 77-ben megnyerték a Ki mit tudott, és onnantól kezdve aztán még anno a Kis Imre volt a jazz szervező, szerkesztő a Magyar Rádiónál, és hát ott foglalatoskodott a nagy kimagasló tehetségekbe a műfajon belül, tehát a jazz zongoristákkal, és hát egy párat még azért a Gabi mellett sorolhatnék, akikkel játszottam is, és hát ők is nagyon zseniális jazz zongoristák voltak, sajnos már így mondom, illetve nem voltak, mert a másodikat mondom, akkor ő is csak volt, és vele is nagyon sokat játszottam, nagy iskola volt az a stílus, amit játszott, Pleszkán Friciről beszélek, és hát Gárdonyi László is, aki a Brooklyn tanít ma már összhangzattant elméletet, hát ő most már amerikai. Na mindegy, szóval a lényeg az, visszatérve a Füstihez, hogy ő hatalmas, szó szerint egy jazz sztár lett abban az időben, és aztán dédelgette abban az időben egyébként is a 70-es években, még a vége felé is, ez a jazz rock vonal ment nagyon, és hát ők is úgy nyerték meg a Ki mit tudott, aztán utána sokat koncerteztek, stb. És hát ez a Herbie Hancock hatása volt abban az időben. Előjöttek a elektromos hangszerek, bassgitár, a szintetizátorok, Moogok, Fender zongorák. Jó nehéz volt azt lecipelni a harmadikról, emlékszem rá, Izabella utcából lakott a Gábor. Na, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag a lényeg, hogy ő volt az első olyan muzsikus, aki engem szinte azt lehet mondani, hogy felkarolt. Bedobott ugyan a mély vízbe, mert rögtön úszni kellett tudnom, úgymond átvitt értelemben, és hát szoktam szlengelni sokat is, mert ugye hát a jazz ez egy életforma is többek között, ugyanúgy, mint a cigányzene vagy a klasszikus zene, ez egy másfajta élet felfogás, meg máshogy látod, mint muzsikus, tehát és azért is van az, hogy szlengel az ember, és hát én szoktam, persze természetesen jártam azért jazz iskolába, én is egy évek során, még mikor fiatal titán voltam a klasszikus zene mellett, de viszont a Füsti, hogy gyakorlatilag legyek, a Mátyás téren fociztam a többi cigány gyerekekkel, és üzentek, hogy Jancsika, menj fel a Bőgővel a Izabella utcába a Füstihez, mert hallott rólad, hogy tehetséges vagy, és akar valamit gyakorolni, stb. Jó, hát pozitív stressz volt bennem, és hát közben megőrültem neki, és felmentem hozzá, és remegett a kezem, meg hát semmit nem tudtam szinte. Pár számot talán le tudtam kísérni, hát harmóniákkal nem voltam tisztában, elméletileg, hangszert még nem ismertem annyira. Nem baj, öcsém, bonts ki a Bőgőt, kivett a Reebokot, ez az úgynevezett amerikai közös nyelv, a standardek világa, és akkor a számok címét se, nem hogy a számot lejátszani. Nem, és akkor így lapozgatott, figyeld, csak a betűket figyeld, hogy mol vagy 7, mínusz 5B, vagy 13, vagy nem is tudtam, mert ezek nem voltam tisztában még, tényleg nagyon az elején voltam, abszolút ilyen ösztönös, és beszámolt egy ilyen gyorsabb tempót, tehát ilyen swinges lüktetést, és ez azt mondja, nagyon jó a time, de nem jó, meg ez se jó, meg ne törődj vele, azt mondja, nagyon jó a time, meg a tempód, azt mondja, jó, jövő héten megyünk, volt ott a Mátyás téren egy kocsma, és ott volt egy úri ember, aki imádta jazzt, és fölül volt a hát most csúnya szóval a söntés, tehát a pult, és lent volt, épített egy pincét, nagyon kellemes dizájnnal, és mi ott játszottunk több mint egy évig, heti háromszor, négyszer talán biztos, és az éjszakában merülőleg egész hajnali, és a 16-17 évesen, és egy meredek lépcső volt, és remegett a lábam, úgy bőgöztem, hogy most vajon ki fog lejönni, hát kíváncsiak voltak sok zenész, hogy hát a Gabi most váltott zenét is, meg csinált egy új triót, stb., és akkor ki az a kis fiatal kis srác, aki most bőgözik, hát logikus, hogy akkor jön egy új valaki, arra kíváncsiak. És akkor jöttek le a régiek, akik már sajnos egyik sincs, zongoristák, a Vili Lakatos, a Lakatos Ablakos Dezső szakszofonosnak a testvére, a Csík Guszti, Szakcsi Lakatos Béla, Fogarasi János, özönlettek, és viszont bedobott a vízbe, de egy év alatt hatalmasat ugrottam. És akkor onnantól kezdve elkezdtek hívni a jazzzenészek. Tehát szóval így indult meg, tehát visszamenőleg, hogy a Füsti Balogh Gáborról beszélgettünk, hogy miért jött létre végül is ez a zenekar. Tehát neki sajnos ő is nagyon fiatalon ment el, de hát legalább, ha már sajnos így adódott, ez egy tragédia volt, műhiba volt, félrekezelték, és csupán 30 éves volt, mikor meghalt. Sajnos, Isten nyugtassa békében, és hát én spirituális ember vagyok, és így a lelkemnek is jól esik, hogy meg tudtuk alkotni ezt a zenekart. Sokan ismerték azért a régiek, de sokan nem. Mert nem is volt rá idő, hogy megismerjék, mert oly fiatalon ment el. Ez miatt ugye már, hogy magamból indulok ki, tehát, hogy szívügy volt, hogy én megköszönöm és megtisztelem őt, és megpróbálom megismertetni őt, ha már nincs, de a szellemét, úgymond a zeneiségét, az alkotásait, hogy milyen számokat írt, a jazzen belül, ugye mainstream vonalat játsszuk, mi nem a jazz rockot most. És hát ugye, amikor említettem, hogy a Kimi tudott megnyerték, egy jó ideig még játszott a jazz rock zenekart, a kis rákfogó, aztán lett belőle új rákfogó. Hát ebben a rákfogó volt régen sima rákfogó is, a Szakcsi, a Bögöly Lakatos Béla, az Orszánszki Jackie volt, a Rádúj Misi, a Babos, szóval ott is mindig cserélődtek a tagok, a dobosok is, és mikor, hát fiatalabb volt, és ugye hát miért ne utánozná a idősebbet meg a nagyobbakat, és ő mint fiatal berobbant, mint nagy zseni, és akkor ő is gondolta, hogy akkor használja ezt a nevet, és akkor lett kis rákfogó, utána új rákfogó lett, rákfogóba Kőszegi dobolt, utána még a Németh Jancsi szakszafonozott az új rákfogóba, az később alakult meg, és akkor a basszus is változott, a Vasvári Pali basszus gitározott, meg a Pecek Lakatos Géza dobolt az új rákfogóba, és
0: ezek mind jazz legendák, hát, ha szabad ezt mondani.
1: Hát ez természetes. És utána váltott a Füsti, hogy a 80-as évek elején már így rebesgette, hogy írt olyan számokat, hogy máig olyan számokat ír, hogy visszahallgatom, meg most már játsszuk is, ugye? Ez a zenekar arról szól, többnyire. Jó, játszunk standardet is, meg hangszerelve, quintetbe, két fúvosa, meg vannak saját számok tőlem is, ha játszunk. A lemezen, ami megszületett ősszel tavaly, azon játszunk egy régebbi Tony Lakatos számot, meg egy Egri János Junior számot is, amit ugye a fiam írt. Nagyon. És hát de természetesen olyan számok, ami esetleg nem a Füsti Baló számai, hogy stílusilag odaillő legyen a repertuárba, a programba. Szóval így épül fel a zenekar műsora, és hát ugye említettem, hogy ez kinőtte magát, és októberben hál' Istennek összejött, és egy maradandót is alkottunk. Egyébként a neten meg lehet találni, több helyen is, de azért a hagyomány szerint én talán egy kicsit ebben már idősebb vagyok, és régi vágás, és hát én szeretem egy koncerten, ha van egy lemez bemutató, hogy ne nyomjanak már egy gombot, az nem annyira személyes, hanem azért mégis, hát azért csak van, akik hallgatnak még CD-t, vagy LP-t, és hát itt van a kezembe, és tudom mutatni, hogyha kíváncsiak, akkor koncert után lehet vásárolni, stb.
0: Bakelit is készült belőle?
1: Nem, csak CD.
0: Csak CD.
1: Uh-huh. Igen. De több helyen, Spotify-on, a YouTube-on meg lehet hallgatni az egészet.
0: Kikből áll a zenekar pontosan?
1: Hát a fiam, a Egri János Junior zongorázik, a két fúvos, a lemezen Subic Gábor trombitás közreműködik, meg egy pár koncert még volt, de peace van, tehát békében váltunk el, mert ő teljesen más zenei dolgokban van, elég sűrű munkába, és nem tudta ezt a zenekart vállalni, és közös nevezőn azt mondtuk, hogy nincs semmi baj, majd megoldom. És hát nehéz dolog manapság ebben a kis országban kevés a fúvós, és hát kevés a jó fúvós.
0: Igen.
1: És hát a trombitás meg aztán végképp kevés van, és akik meg valamire valók, úgymond, rengeteget, mint sidemen dolgoznak, és hát nagyon nehéz egy zenekarba, hogy oszlopos tagnak vállaljon egy fúvós valamit. De hát hál' Istennek, hogy van utánpótlás, és ugye hát az én fiam korosztályából is más hangszeresek, ráadásul még az unokatestvére is, és ezt elvállalt az Zola Kálmán Junior, aki gondolom ismerik az édesapját.
0: Olá Kámán Kácsi.
1: Így van.
0: Jazz hát a, rész, igen.
1: Hát, hogyha már én ülök itt veled beszélgetni, akkor a Trio Midnight zongoristája, ami már 34 éves zenekar, de játszunk azért, már nem annyit, mint régen, de nemrég is volt a Budapest Jazz Club a koncertünk, nagyon sikeres volt. Szóval visszatérve, hogy megoldottam a zenét, illetve a zenekart, úgy, hogy szoprán szaxofonozik, tehát megoldja azt a lágét, mint egy trombitás. És a primető játsza, tehát a melódiákat, és a tenor szaxofonon pedig Györfi Juher Bálint. Az együtt végzett az akadémián egyébként a fiammal, tehát egyszerre diplomáztak, stb. És hát nagyon tehetséges tenoros. Tehát tenor és szoprán szaxofon van a zenekar, a Pecek Lakatos, hát a Pecek dinasztiából ugye ő viszi tovább a dobon, mint ugye az édesapja, aki sajnos nemrég hunyt el, a minibe játszott sokat, meg a kisrákfogónak a dobosa volt. A kisrákfogói. Az újrákfogóban már a Pecek Lakatos Géza dobolt, a bátyja. Érted? És most ugye ők már mindketten sajnos elmentek, illetve ők is, és nincsenek véletlenül, hogy ebbe a zenekarban a Pecek Lakatos Andrásnak kellett, hogy doboljon. Nem csak azért, mert zseniális dobos, meg muzsikus, hanem ez így jó. Én úgy gondolom, minden emberileg is, meg zeneileg is. És hát meg jó magam mögözöm. Tehát így áll össze, ez egy quintet. Nemrég egyébként a Szakcsi Rádió egy éves múlt, és volt egy ilyen ünnepség a Dohányiba, és több zenekar volt, és többek között ez a zenekar is közreműködött.
0: Mi a tervetek a jövőben a zenekarral? Szeretnétek minél több fesztiválra eljutni, esetleg jazzklubokba?
1: Hát
0: nemzetközi vizeken esetleg megmutatni magatokat?
1: Hát természetes, persze. Uh-huh. Ha egy zenekar még fiatal, meg friss, akkor azt ugyanúgy megpróbálja az ember előre lökni, mint akár egy idősebb, egy régebbi zenekart. Akár több létszámú, vagy kisebb létszámú, az most nem is érdekes, hanem hogy egyszerűen ez most új, ez a menete. Ugye gyakorlatilag a muzsikusoknál, hogy minél többet játszani, mutatni ezt a programot, ezt a zenét, ezt a stílust a jazzen belül, mert ezt most pontosan mondom, akkor ez nagyon erős hard bop. Tehát ez úgynevezett hard bop, mivel a bebop után jön. Tehát a bebop az, amit a Charlie Parker meg a sorolhatnám, tehát az a vonal. És az sokkal melódikusabb a bebop stílus, de azt követően sokkal többet használták a ritmusokat, és több aranzsban volt már a témáknál is, de nem voltak túl hosszúak. Az amerikaiak közül ugye anno a jazz történetében a hard bop az nagyon jellemző volt, hogy több százalékban úgymond az afroamerikaiak játszották a hard bopot. Ja, hát kaptunk már jó kritikákat is, meg mit tudom, szóval pozitív az egész, és hát visszatérve nekem ez egy nagyon nagy megnyugvás, hogy album is született a dologból, és hát biztos, hogy odafönt ő is örül ennek a dolognak, hogy én megemlékeztem rá. Hát három számba természetesen, ha most nem ő lenne úgymond a Tony Lakatos, mint világsztár szaxofonos, hanem nem ő lenne a világsztár, akkor is őt hívtam volna mindenképp, mert három szám erejéig a lemezen vendégnek elhívtam a Tonyt, mert hát az meg aztán abszolút logikáért kiállt a dolog, mivel hát egy korosztály volt a Füstivel, együtt gyerekeskedtek, barátok voltak, és a kisrágfogó oszlopos tag, egyik oszlopos tagja volt, mint szaxofonos. Tehát, hogy nem mondta volna, amikor mondtam, hogy Tony, eljönél, mert hát a Gáborra emlékezzünk, van ez a zenekar. Tehát ő is közreműködik, érdemes meghallgatni.
0: Tehát egyrészt én azt gondolom, hogy ez a zenekar tisztelgés a nagyok előtt. Elsősorban természetesen Füsti Balogh Gábor előtt, és illetve a korosztálya, a jazz nagyjai, nagy legendái között, akik Magyarországon a legnagyobbak voltak abban
1: tulajdonképpen. Így van.
0: Másrészt pedig valahol a fiatalok részére az átörökítés, a tudásnak az átörökítése.
1: Így van. Most ez esetben, most csúnya szót használok, de hogy most a Füsti Balogh Gábort próbáljuk ez esetben használni is, hogy megismerjék az ő zenéjét, őt megismerjék, ha már nem látják, de hallják rajtunk keresztül, mivel a régi tálaljuk fiatalokkal megspékelve, és újdonsülten előadni azt a, tehát a retroból lett egy new one. Érted? Szóval ez nagyon érdekes, de mondom, sikeres nagyon. Meg van most egy másik zenekar, amiben nagyon jól érzem magam. Az egy trió, és ez a fiam triója, a trió Johnology névre hallgat, és hát nemrég voltunk már egy Balkán turnén is. Nagyon sikeres turnénk volt, 4 állomás volt április elején, és hát ennek lesz szerintem folytatása ennek a triónak a külföldi vonatkozásban is, mert nagyon kapósak lettünk, hogy így mondjam. Zágráb, Belgrád, Eszék, meg Maribor, Szlovéniában voltunk, meg hát tervezzük, illetve hát a Jancsika tervezi, hogy most már érik, hogy mert nagyon zseniális számokat is ír, tehát saját számok, hogy most már érik, hogy saját lemeze lesz hamarosan, készülünk erre, hogy felvegyük, rögzítsük a zenét, és hát visszatérve a Füsti zenekarra, ott meg minél többet tudjunk játszani, legyen rá lehetőség, akár ahogy kérdezted külföldön is, és hát a lemezt már nem csinálunk, legalábbis most, mert most nemrég jött ki a még friss. Ha nem is forró, de még meleg.
0: Miért tartod fontosnak a fiatal tehetségek támogatását? Hiszen egyértelműen látszik, hogy a tudás átadás, amit csinálsz, mint jazz legenda, ezt nagyon fontosnak tartod, ez látszik, egyértelműen megnyilvánul, és nem csak a fiad irányába, hanem úgy a fiatalok irányába.
1: Így van, tehát amikor még nem azon a szinten volt, akkor ha volt más, akár nem zongorista, de akár zongorista is volt, akkor más fiatalok, mert gyakorlatilag most azért is beszélünk erről, mert én nagyon szeretek új energiákkal kommunikálni a zenébe is. Tehát ők frissebbek, lendületesebbek. Nem, lehet, hogy hát tapasztalat van, amelyiknél megmutatkozik már hamarabb, tehát a szakmai része, aki hamarabb érik, érett lélek, de próbálom őket navigálni a jó irány felé, akár szakmailag, hogy merre menjenek, vagy mit hallgassanak, mit gyakoroljanak, vagy mire figyeljenek oda, közös játéknál, stb. Szóval én úgy gondolom, hogy a fiatalok engem kedvelnek, mert lehet, hogy külsőleg már azért megmutatkozik egy nagypapán a kor, de viszont ezt lehet, hogy nem lehet, szerintem biztos, mert vannak olyan adottságok különböző embereknek, amit azt föntről kapja. Tehát ez isteni dolog ez is, hogy nekem gyermekded maradt a lelkem. Tehát a lelkem nem öreg. Tehát mikor én elkezdek egy fiatal sráccal beszélgetni, bármelyik zenész tanulók közül, hogy sok abszolút fel vannak dobva, és lazák, és nem merevek, hogy... Meg a jazz az egy olyan dolog, hogy ugyanaz hatványozódik, hogy én is voltam olyan fiatal, mint XY, és mondom, ha tisztelet van, akkor nyugodtan le. Jó, persze, hogy az első mozzanatnál azt mondják, hogy magázódunk, stb. De én általában azt mondom, hogy tegeződjünk. És ha a tiszteletet megadja, akkor ezzel nincs gond, hogy most azt mondja, hogy Jancsi, nem pedig Jancsi bácsi, vagy mit tudom én, mert én is voltam fiatal, én is a Szakcsitól kezdve, meg Tomsics Rudi, Vukán Gyuri, ezeket mind tegeztem. Berkes Balást máig tegezem, érted? Szóval ezzel nincsen gond, csak azért említem ezt, hogy felszabadultak, mikor velem vannak, tehát nem csak zeneileg, hanem, tehát mert én próbálom ösztökölni a jó felé, hogy mi a hiány, vagy mire figyeljenek, stb. Ja.
0: Milyen érzés együtt zenélni a fiaddal, és hogyan hat ez a közös munka a kettőtök zenei fejlődésére? Én tudom, hogy például, amikor én édesapámmal játszottam, aki ugyebár prímás, és játszottunk klasszikus zeneműveket is együtt, akkor elmesélte nekem többször is, hogy nagyon izgul, amikor velem játszik, hiszen az valami egészen más élmény, mint amikor cigányzenekar előtt játszik és muzsikál, vagy akár a száztagú előtt, vagy a Rajkó előtt. Hát milyen így nektek együtt játszani? Milyen érzés?
1: Figyelj, szerintem hát már az adottságról beszéltünk, meg ki mit kap a jó Istentől. Sok mindent kapunk ám, csak mindig azt gondoljuk, hogy jaj, most ez a baj, ez a gond, ez a... De közben például így a zenébe is, meg hogy ha asszociálsz, vagy filozofikusan gondolkozol, széles látókörbe, ugye, akkor ez is egy isteni ajándék, hogy valaki a fiával tud több mint 10 éve aktívan, intenzíven kommunikálni, közreműködni, és emberileg, zeneileg is, hogy tehát megint csak azt tudom mondani, hogy nem öregedek be, meg a bölcsesség az úgy gondolom, hogy a bölcsesség az nagyon fontos, hogy nem föntről nézem őt, mikor játszunk zenészként, mert szelektálok. A szelektáció azt arra értem, hogy amikor zenészek vagyunk, szereposztás szerint mi a farkas törvény szerint az én szerepem és az övé. Hála a jó Istennek, hogy nem lett bőgös, pedig biztos, hogy jó bőgös lett volna, mert szereti a hangszert meg a basszusgitárt is, de én nagyon örülök, hogy a zongoránál maradt, meg ugye énekel is elég jól, ugye ez már megmutatkozott egy régi lemezemen is, akkor még kisfiú volt, 11 éves, bevittem a stúdióba, és pikpakra felénekelt minden. Na mindegy, szóval ez egy nagyon nagy ajándék, és hogy szelektálom ezt, hogy amikor én apuka vagyok, vagy nagypapa vagyok, akkor csak a család és a privát dolgok. És amikor, ha ő akár ma már, ami hál' Istennek, hogy így van, hogy diktál, meg hogy hozza az új számokat, meg stb., hogy nézzük meg, meg menjünk próbálni, és akkor én nézek meg minden, ami jó, mert egyfolytában fejlődésben van, és termékeny, alkot, tehát nem csak hangszerileg fejlődik, tehát nagyon pozitívan látom ő mögötte, ugye, hogy fejlődik az évek során, hogy milyen zseniális muzsikus lett. De most, hogyha egy apa beszél, dicsér, meg csak jókat, meg mit tudom én, akkor azt gondolják, elfogult vagyok. Na de én nem úgy beszélek róla, hanem mint egy muzsikusról. Tehát azért, mert már, hogy így mondjam, valaki szülő, apuka, és valakiből belőle cseppen, de akkor is ő egy másik lélek. Hasonlíthat külsőleg, akár még rengeteg közös dolog lehet lelkileg is, mert van is közöttünk belülről, külsőleg inkább az édesanyja meg apámra, aki sajnos ő is fiatalon ment el, apámra nagyon látom apámat benne, külső, vizuálisan. Apámra, inkább apámra hasonlít, de a lelke az ugyanaz, hasonló, de mégis nem minden hasonló, mert azért vannak olyan dolgok, amit talán a kora miatt, vagy hogy fiatalabb, nem azért, mert hogy butább, hanem ő máshogy látja már ezt az új világot, mert én mögöttem több idő van. Tehát ezt mint zenész mondom. Két zenészről. Ő egy fiatal muzsikus, én meg egy idősebb. És hát ugye más hangszeresek vagyunk. Én vigyázba állva a tudásom szerint kísérem, amit ő alkot, kreál és elő akar adni. Tehát nincs kardozás, hogy te ezt most nem jó, meg azt nem jó, az akkor, meg így szeretnéd? Így, oké. De fordítva is volt már több precedens, hogy én enyém volt úgymond a zenekar, és ő akkor hátrébb húzódott, tehát zeneileg is, hogy én mit akarok. Tehát tolerancia is van közöttünk. Hát ez intelligenciáról szól, mert hogyha hát én nem akarok senkit bántani, szülőket, de érted, például ez is egy régi példa, hogy a kávéházi cigány zenészek szülei, amiben én is nőttem, hogy hagyomány volt, hogy hegedű, és megint csak hegedű, igen, és valóban. Még egyszer hegedű. Na most ebből rengetegen kiléptek ebből a hegedűből, többek között én is. Mert ugye hát én már lassan jövőre 60 leszek, 66-os vagyok, most 59 ugye, és én 8 évesen kezdtem hegedülni, mert édesapám a hegedűt adta a kezembe. Oké. Tanultam, hát a 7. továbbképzőig elmentem, de az már nagyon szenvedés volt, és 74-től tanultam kb. 81-ig. Hát 7 év. És hát ott borzalmas mik voltak. Szóval a muzikalitás az megmutatkozott. Csak a hangszer az nem az enyém volt, érted? És sírva gyakoroltam, meg figyelj, most ez nem büszkeség, de megőriztem poénból. Figyelj, volt olyan év, hogy főtárgy bizonyítvány záráskor hegedű elégséges. Kettes voltam, mondom, eddig nem haladok előre, mit kéne csinálni, Istenem. És akkor megtetszett a basszusgitár, és kaptam a sugallatot, na majd segítek.
0: Egri János jazz, basszus, gitár és nagybőgő előadó művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balog Band zenekarukról és az ősszel megjelent The Big Things című albumukról. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
2: Kigyere már! Drágon ezt mondta, nedér lesz a rakávtumé. Rolátszó paungro. Adi gyilibis ablasz morocignokál. O Giorgio!

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egri János jazz, basszus, gitár és nagybőgő előadó művész a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balogh Band zenekarról és az ősszel megjelent The Big Things című albumukról. Majd a második részben pedig bepillantást adott nekünk a szakmai fejlődésébe is. Tartsanak velünk!
4: Maradt az örökség, mert édesapám is zseniális bőgős volt. Ő klasszikus bőgős akart lenni, csak bohém volt, aztán maradt a cigányzenénél, meg fiatalemberként abban az időben tudtak menni a tánccsoporttal. A Jónás Mátyás vezette, Budapest Gypsy Band volt, Milánó, Párizs, csajozás, stb. Na mindegy. És hát ő nem szerette a jazz, de nem akart. Egyébként nagyon rövidnadrágos barátokként nőttek fel, együtt ettek, együtt lógtak, együtt gyakoroltak a Pegével, meg a Duka Norberttel. És hát ő volt az a harmadik, aki abban az időben azért nem mindenki tehette meg, hogy tanuljon komolyan nagyobb szinten. És jó módú családból volt. És hát mindig összejöttek, mesélt nekem sztorikat, és hát Pege hozott ilyen, tudod, úgymond a standardek, a klasszikus bőgősöknél a Botteszinig, Dragonetti koncertek, stb. És akkor játszott valami Botteszinit a Pegel, de valamit játszott, valami, nem tudom, valami lassú, nagyon szép hangja volt, hát ő máig ugye tudjuk a Duka Norbert. És akkor apám az a kettő között volt, mert a szép hangja volt, de virtuózis volt, mint a Pege. Tehát ez a kettőnek a összetétele volt, és akkor hát ő mondták, hogy na akkor Jancsikázták, és ő mondták, hogy Jancsikázták, akkor játszott te valamit. És akkor elkezdett játszott, ez olyan, mint nálatok az zongoristáknál, Bartók, vagy Stravinsky, modernabb dolgok, diszonancia, és a Montag Extreme, van egy ilyen darab, és ez bőgős darab, de modern, ilyen őrült, és hát de közben nem könnyű. És akkor, hú, ez mi ez? Mi ez a modern darab? Tehát kicselezte őket, hogy nem áll be a sorba. Na mindegy, szóval csak ennyit, hogy apám is így képbe jött, most lett volna szegény 80 éves.
3: Nyilván akkor még följebb, hogyha megyünk a családfán, akkor ott is számtalan zenész található.
4: Így van, hát csak hogy visszatérve, hogy említettem apámat, hogy onnan maradt az örökség a hangszer. Tehát én is végül is bőgös lettem, mert bazsgitárral váltottam, aztán utána még jobban erősebben jött a jazz. Na mondom, itt nem lehet mindent bazsgitározni, meg kell tanulni bőgözni. És akkor elkezdtem tanulni klasszikus, Sellei Gyula bácsitól, aki a Magyar Rádió szólam vezetője volt, aztán a Boros Józsi bácsitól tanultam tánczenét is többek között, kategória vizsgára készített, meg ilyesmi tudott.
3: Hát akkor ez volt a kornak a diplomája.
4: Így van, a vasutas szakszervezetnek a zeneiskolája az a Rózsa Ferenc utcában volt. Aztán érdekes módon később, amikor ismert zenészet, akkor én is tanítottam a Szófia utcában a Magyar Zenészek és Táncművészek zeneiskolájában, aztán még később meg a Kőbányai iskolában, ami most is működik.
3: Igen.
4: Ott egy pár évet eltöltöttem én is. Szóval, tehát, hogy van teóriám, pedagógiai szellem az van, és hát a bőgő örökség volt, meg van, meg lesz, de a műfajt azt én beváltottam. Tehát se névzene, se cigányzene, se klasszikus, hanem erősen a jazz felé irányultam. És így lett az, hogy elég hamar bedobtak, és akkor utána elkezdtem, próbáltam úgymond úszni, és akkor ez sikerült úgy, de hát több meló volt benne, mert párhuzamosan kellett a hangszer ismerete miatt ugye órákra járnom, közben éjszaka meg a füstivel játszottam a kocsmába, a pincébe, hajnalig a jazzt. Tehát a szerelmes lettem a műfajban, ez máig így van. Hát vigyázni kell, mert a gondolkodás pszichésen is, meg ahogy idősödnek zenészek, hogy elégedettek, nem. Majd most jön a java. Tehát, hogy nem szabad kiégni.
3: Mindig van hova fejlődni.
4: Hát azért is jó egy idősebbnek, akár ha tapasztalt is, hogy a fiataloktól átveszi azt az energiát, amiben a lendület, a tűz, stb. Hagy ne mondjam, minden olyan pozitívat átvesz az ember, és megtölti a lelkemet.
3: 17 éves korod óta aktív zenész vagy, ahogy ezt már említettük is, és számos neves magyar jazzmuzsikusokkal és világsztárral játszottál együtt. Meg tudnánk említeni esetleg néhány nevet?
4: Most a magyar ismert muzsikusokat nem is nagyon szeretnék felsorolni, mert ezt inkább leegyszerűsítem, hogy inkább kérdezd meg azt, hogy kivel nem játszottam Magyarországon.
3: Igen, így van.
4: Jazz. Sőt, én még a popzenek világába is belecsöppentem. Katona voltam a 80-as évek végén, és 87-től 89-ig voltam katona, másfél évig, és előtte én játszottam a Babos Gyuszival, és a Gyuszi is többek között sokat segített, mint fiatal zenészen, és akkor ne csak az örömködés menjen a egyetemi klubokba, meg a jazz klubokba, akkor még talán a popzenéből jobban meg lehetett élni, mint most, és hát ugye neki felesége volt, és akkor még nem, csak már együtt voltak, és bekerültem a Katona Klári zenekarba, és utána meg elvittek katonának, a Katona Kláritól. Hát aztán utána leszerettem, megint visszamentem, csak hogy belementem most, bocsánat, ebbe a pop világba, aztán ott megfordult a Demjén Ferenctől a Tátrai, a Solti volt a dobos, a Presser volt a vendég, szólista, énekes, szóval ismerem a régi pop zenészeket is elég jól. Fejrejsz Karcsi haverom. Aztán 2000-es évek elején meg bekerültem a Charlie Jazz zenekarba, mint a bőgő miatt. Nem a basszusgitár, hanem a bőgő miatt. László Attila hívott meg, és hát ő régi oszlopos tag, most is Charlie zenekarba, de abban az időben hát egy nagyon szép időszak volt, 3,5 év körül volt, és nagyon sokat koncerteztünk abban az időben, és hát csak azért említem, hogy a Charlie is egy popstár, ugye, és máig jóban vagyunk, meg haverok, szóval ott is sokat megfordultam a Rhythm and Blues világában, a Ray Charles emlékzenekarral, a Fekete Jenő, a Moody Shoes, tehát ismert blues zenészekkel. Hát a Orszánszki Jackie is nagyon szeretett engem, én is őt, és nagyon tiszteltem, meg elismertem a zenéjét, meg a munkásságát. És rengeteg olyan impulzusért zeneileg, amit összetud már ma már az ember keverni, és ettől van az, hogy ez a rengeteg zenéből egy massza lesz, és akkor abból gyakorlatilag egy olyan eszencia lesz, ami letisztul a játék. Mert már ez is volt, meg olyan is volt, meg, és amikor játszod a úgymond a egyszerű sima jazzt, az már nem úgy történik a hangszeren, mint régebben. Tehát felesleges dolgokat már nem szabad játszani. Érted? Az olyan, mint a kertbe a gazt ki kell írtani, csak a rózsák maradhatnak. Érted? Ilyenkor már letisztult az ember, mert sok, most nem akarok ebbe belemenni, de a jazz az nem csak a gyorsaságra és a 1000 hangról szól. Mert a jazz az lehet egy hangszín, egy hang, meg egy szünet. És a szünet az hatalmas zene. Amit kevesen használnak a jazzbe jól, vagy egyáltalán nem használják szinte, hát levegőt nem veszünk, hölgyeim, uraim, hát akkor megfulladunk. Ez olyan dolog. Vagy mondhatnék egy-két példát a régiek, Ben Wester, ez nem volt egy technikás szaxofonos, de ez elfújt egy örökzöld témát annó, mikor még ugye élt, tehát ez Ben Wester az régi szaxofonos volt, és megszólalt a jazz a balladába. Vagy a Billie Holiday elénekelt egy balladát, vagy a Tony Bennett. Hát most nem kell mindig rohanni, és amikor, tehát azt kéne megtanulni, hogy amikor rohanunk, akkor is dinamikusan rohanjunk, és csak akkor játszunk egy sűrű frázist, amikor beférünk. Tehát az alkalmazás, az improvizációban az alkalmazás a legfontosabb dolog. Mert értéketlen lesz, hogyha rossz helyre játszuk, tehát az időn belül hogy osztod be az időt? Tehát, hogyha rosszul osztod be az időt, tehát ez a rossz alkalmazás, akkor nagyon-nagyon rossz helyre kerül egy gyors, nehezebb frázis, amit lejátszol, és értékét veszti. És ha ilyen előfordul, már pedig előfordul nálam is, meg mindenkinél, hogy van ilyen, akkor viszont kell korrigálni. mi a korrigáció? Egy hang vagy egy szünetet tartom? Akár 8 ütemen keresztül, mert a groove az megy, ráérek, nem? Miért kell nekem belelovalnom magam rögtön a közepébe? Vagy hát építkezni. Van egy olyan teória is, amikor építkezünk. Kevés hang, kevés ritmus. Levegősen, szünettel, aztán jönnek a egyre sűrűbb frázisok, amit ha jó helyre játszunk, akkor hatalmas értéke van abban a pillanatban. Akkor igazán izgalmas. Az amerikaiak azért tudják, hát most már az európaiak is, de az amerikaiak az érkezés. Tehát, hogy szétszedik, tehát most a mainstream zenéről beszélek, a straight ahead, a swingről beszélek, ugye 4/4 tempó, akár lassabb, akár középtempó, akár gyorsabb, uptempo, de a lényeg az, hogy építkezni kell az improvizációban, nem lehet rögtön bele a közepébe, és hát amiről beszéltem, hogy az érkezés, az nagyon fontos, és ezt az amerikaiak nagyon tudják. Tudod, rengeteg poliritmika történik a számon belül, az improvizációban, a dobnál, a szólistánál, a fúvósnál, a zongoristánál, stb. És hát az érkezés az attól is izgalmas, hogy ugye természetesen jó helyre érkezzél, ha mindegy, hogy gyetre érkezel, vagy tötre, vagy aftakra, vagy egyre, de meg kell érkezni, ahhoz meg mi kell? A periódus érzék. Mert tudni kell, hogy a harmónia hol tart. Mert ha alterál a zongorista vagy a szaxofonos, a bőgösnek akkor is lehetőleg melódikus kíséretet kell játszani, mert mikor az érkezés megvan, akkor a harmónia is kitisztul. Na, ezek ilyen kis kulisszák, érted?
5: Kis trükkök.
4: Igen. De nagyon fontos a jazzben.
5: Számtalan világsztárral is együtt játszottál, hogy csak néhány nevet mondjak. Steve Grossman, Jack DeJohnette, Pat Metheny, Frank Zappa, és még sorolhatnám természetesen. Ezek után 98-ban megalapítottad a saját zenekarodat, az Egri János Groupot. Miben volt más a korábbi zenekarokhoz képest, amiben játszottál?
4: Hát az többnyire inkább ilyen basszusgitáros zene volt, meg ott is voltak tagok, amikor váltakoztak, mert én is még fiatalabb voltam, akkor én is hirtelen beváltottam egyik stílusról a másikra, talán hangszer miatt is, vagy nem tudom, más hangszerem volt, mármint basszusgitár, és akkor nem csak hathúrosan is játszottam, meg ugye hagyományos négyhúros, most négyhúrosan játszom, már nagyon rég, de abban az időben ez egy ihletet adott, hogy hat húr, hát most az egy más térkép, meg kell tanulni valamennyire rajta, stb. És más a szand, más a hangkép. A latin jött nekem, aztán mikor megcsináltam ezt a grupot, voltak sokan benne ütősök, Borlai Gergő dobolt, Müller György perkussionözött, Hangya Nagy József szaxofonozott, Birta Miki gitározott, aztán későbbiekben meg, mikor ilyen latinosabbra szabtam a programot, akkor még nem volt ilyen sztár, meg népszerűség, hogy így mondjam, a Szőke Niki énekelt. És hát portugálul természetesen, mert az meghatározó szerintem énekeseknél, hogy milyen language-be éneked el a számot, mert most egy Jobbint angolul lehet, hogy jó énekel a csaj, vagy mit tudom én, vagy a srác, de rögtön a spiritje van rögtön, hogyha az portugálul szólal meg, nem ugyanaz. Tehát de egy chansont angolul énekelni, ez nem ugyanaz, mint franciául. Szóval most is sorolhatnánk ezt, ugye, hát most flamenkót angolul énekelni, vagy spanyolul énekelünk, ne érted? Szóval, na mindegy. Hát figyelj, igen, számos külföldivel játszottam, Hát van olyan közöttük, ami ilyen nem is kellett annyira nagyon megkarcolni, hanem úgymond ide fújták a szelek őket, hogy én tudjak velük játszani. Hát például a Pat Metinél az egy hatalmas élmény volt, Balázs Elemér dobolt, a Kongresszusi Központban volt egy ilyen koncertünk. Figyelj, az a másfél óra az szerintem többet ért, mint hogyha éveket a padba ülni az iskolában. Lee Konitz is ilyen volt egyébként, a Trio Midnight-tal van egy lemezünk, kettő is, az egyén pár számot játszik a On Track című lemezen, amit fafúvósokra hangszerelt a Kálmán, és akkor kérdezte, hogy kit kéne valami vendéget meghívni, hát ez már rég volt, ez a lemez, ami megszületett, és akkor három számba játszott, de aztán később mi volt egy idő, elég évekig jártunk elég aktívan klubokba, fesztiválokra, Belgiumba. És hát ott a szervezőm már több ízbe voltunk, legutóbb egyébként 2012-ben játszottunk ott, Joe Lovano volt a Quartetben játszottunk, ő volt a vendég, de ez régebben volt, a Lee Konitz, akkor már ismertük őt mindnyáján, és a Lee, mondtam, hogy meghívták a Lee-t hozzá, mert tudták, hogy mi már lemezt csináltunk. Na most ezt a koncertet felvették, és olyannyira jó sikerült zeneileg, meg hangszínben is, hogy picit ki kellett tisztítani, meg simítani a apró dolgokat, és abból is egy live lemez lett, egy élő belga lemez. Szóval a Lee Konitz az a hot cool megtestesítő alakja volt az egyike. Hát figyelj, Jerry Milligan-nel játszott, Charlie Parkerral, Bill Evans-szal, Lenny Tristano-val, hát ezek akkora muzsikusok, a Chick Corea-val, ilyenekkel játszott. Sajnos most már egy pár éve ő is elment, de a Lee Konitz az egy annyira a hot cool az egy olyan stílus, hogy rögtön úgymond helyre rakott minket, a triót. Nem játszott patterneket, meg ilyen nemzetközi figurákat. Beszélgettünk közben a zenéről előtte vacsoránál, és én nem játszok patternet, dalamokat játszok, de csak akkor kezdek el játszani, ha belülről hallok valamit. Na, ott voltak nagy szünetek. Szóval, hát meg mondom, a pop ez véletlen volt, de mégse véletlen, hát sokan a poposok, meg ilyen srácok, fiatalok tudják már így idősebben, hogy ugye nem Karolin ülő vagyok, hogy a Frank Zappával egyszer játszottunk, mikor átutazóba volt, és a Demszky Gábor hozta a Tabánba hozzánk. Akkoriban így játszottunk, hát én voltam a legfiatalabb, 24 éves srác. A Babos Gyuszi, a Kőszegi, meg a Szakcsi Lakatos Bélával. És akkor ezt a zenekart választotta a Zappa, hogy akkor velük. És akkor hát nagyon ki voltam idegileg, hogy jaj, mondom, ekkora világsztár Frank Zappa. De ilyen jazz jamborit csinált, vezényelt, mondta a harmóniákat, milyen ritmusba szeretné, stb. Hát az is egy nagy élmény volt. Jó, hát ő nem jazzzenész, de hát azért a Frank Zappa azért valaki volt, ugye tudjuk. Meg hát, szóval hát most is gyakorlatilag nekem is, most már rég csináltam lemezt, úgy gondolom, hogy nekem is kéne egy kicsit iparkodnom, hogy egy saját, új saját albumot készítsek, azon is vagyok, illetve azon gondolkodom, hogy hát nekünk ez az életünk, ugye, a zene, mit lehet azzal kezdeni. Ha alkotunk, vagy újat játszunk, akkor azt mutatni, átadni a tanulóknak, vagy pedig a hallgatóságnak, hogy, és hát maradandót, hogy ugye hát az nagyon fontos, hogy, hogy milyen értékeket hagy itt az ember, amikor elmegy. Mert csak a legyintenek, hogy ki volt. Na most hát nem csak a zenében mit hagysz itt magad után, hanem mint emberként is mit hagysz itt magad után. Tehát azért nem árt, hogyha egy jó muzsikus jó ember is. Mert vannak rossz, nem túl jó emberek, akik nagyon jó muzsikusok. Olyat is ismerek. Szóval erre ezt is nem is én mondom, meg én nem akarok most annyira bölcselkedni, meg papolni, mert ez rám is vonatkozik, hanem hát ezt a Herbie Hancock mondta, nyilatkozta, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mikor egy zenekar összejön, akkor ott emberileg is legyen humánus a dolog, mert akkor a zene is sokkal jobb.
5: Számtalan szerepvállalásod volt a jazz utánpótlás nevelésben is. Például 2003-ban a Bartók Rádióban rendezték a Vajda Sándor Jazz Bőgő Tehetségkutató versenyt, amelynek a zsűriének az elnöke voltál, és hát természetesen a te ötleted alapján indult el a Pege Aladár Jazz Nagybőgő verseny is, amely fiatal jazz nagybőgősök számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget. Miért fontos számodra, hogy jazzbőgőzés, illetve a fiataloknak a felkutatása az ennyire jelentős legyen az életművedben?
4: Már említettem, hogy én szeretem a fiatalokat. Tehát nem csak azért, mert hogy a zseniális jazz zongorista meg muzsikus lett a fiam, hanem még fiatalabbakkal is szoktam, akár tizenévesekkel is beszélgettek meg a zenéről is. Szóval, hogy nem szabad őket elhanyagolni, meg fölülről nézni. Én ugyanazon a szinten próbálok lemenni hozzájuk, ha még nem azt mondom, hogy buták, hanem naivak, mert gyerekek szinte még, és nyelik a tanácsaimat, mert jókat mondok, és csöndben vannak, és nem zavarkodnak, meg mit tudom én. Szóval muszáj. Na most én szoktam mondani, őszinte vagyok, hogy ha beszélgetünk, és akkor akár egy fiatal dobossal, vagy egy bőgössel, vagy bármelyik hangszeressel, és beszélgettünk erről, arról, zenéről, és akkor mindig hozzáteszem, mert próbálok finoman beszélni velük, megközelíteni a dolgokat, hogy nehogy, hogy lelkileg bántsam őket. És ezért megpróbálom azt, hogy finomabban tálalni nekik ezeket a tanácsokat, tippeket, ötleteket, és hogy ne bántsam meg őket. Ez az egyik. A másik meg az, hogy hozzáteszem, hogy veled azért beszélek így, mert ha nem lennél tehetséges, de egyébként majdnem mindegyiknél így beszélek, ha nem lennél tehetséges, akkor nem is beszélgetnék, mert akkor, ha tehetségtelen valaki, akkor logikus, hogy menthetetlen. Érted? Na most ez miatt mondom, hogy mondom, azért nyoszogatlak, mert te, van benned anyag, eszencia a zenébe, és érzed ezt a stílust, akár dobon, akár be, de ezt gyakorol, ez a probléma együttjátékban. Na most miért sietsz, ne lassulj, akkor most itt kevesebben a dinamikával foglalkozzál, a periódusra vigyázzatok, stb. Hangszín, a szanddal foglalkozzál. Ezek alapvető dolgok, de közben meg ezek, tehát nem mondják a gyerekeknek, érted? Nem is értem. Én érdekes módon nem csak zeneiskolába hivatalosan, hanem privátban is rengeteg tanítványom volt anno, és most valahogy nem, de lehet, hogy ha nem is hivatalosan, de szívesen tanítanék már idősebb koromban, mert már még tapasztaltabb dolgokon mentem én is ugye át, és hát szívesen, tehát én nem zárkózom attól el, hogy én átadjam szívből, lélekből, amit tudok. Amit nem tudok, azt tanulják meg mástól, érted? Szóval érted, itt tudok, hogy csak azokat nyoszogatom, amelyik tehetséges, mert azt akarom, meg azt szeretné, hogy mi hamarabb, akkor az, hogy ha beteljesedik, akkor már vele is fogok tudni játszani. Érted? Mert, és ha minél hamarabb mondom a teóriákat, meg próbálok iránytű lenni, hogy helyes útra terelni őket, akkor, mert lehet, hogy megtalálnák később ők is, csak több idő alatt. És ha valaki navigálja őket, akkor lehet, hogy hamarabb bekövetkezik, és akkor nem 5 évbe kerül, hanem csak 1 vagy másfél évbe, és berobban a gyerek, érted? És ez tök jó szerintem.
5: Hogyan látod a jazznek a jövőjét? Hogyan fejlődött az elmúlt években, évtizedekben, illetve a népszerűsége az esetleg nőtt, vagy inkább csökkent?
4: Hát ez nagyon jó kérdés, mert a világ ahogy fordul, illetve változik, hát sajnos rengeteg rossz irány van, az infláció, háború, most nem menjünk ebbe bele, a politika, meg mit tudom én, etnikai dolgok, szóval ezek is megzavarhatják a műfajt. De nem csak a jazz, hanem általánosan mondom a zenészeket, a művészeket. Most inkább hegyezzük ki arra, hogy aki már alkot is, tehát nem csak interpretál. Szóval, hogy mondjam, nem könnyű megélni belőle. Szóval ez a jazzben, a jazzből meg aztán jó, egy páran meg tudnak élni belőle, meg hogyha rengeteg olyan zenész van, aki nem játszik olyan túl sokat, akkor tanít például. Na most, hogyha az nem lenne, akkor ha család van, meg gyerekek, stb., akkor hogy, merre tovább? Na most nem azt mondom, hogy nem szégyen a munka, én becsülöm azt is, aki kisepri az utcámat, ahol élek. De nem arra vagyok hivatott. Mert hogyha én targoncás vagyok, nekem jó, úgy is örülök mindennek, de nem az vagyok, tehát egy jó példát röviden tudok mondani, munkásszázadban voltam, először bevittek, harcosoknak csúfoltak ugye az újoncokat, és bevittek a Dunakeszibe a cserépgyárba, és 3 napig nem ettem, és teljesen kivoltam lelkileg, hogy nekem most ezt kell csinálnom. Aztán utána rájöttem, mert egy más életet éltem ott másfél évig, hogy ha én ezt nem csinálom meg, akkor nem mehetek haza. Az már más történet, csak hogy azért említem, hogy nem arra vagy hivatott. És most ez nem arról szól, hogy most valaki milyen születésű, fekete, sárga, zsidó, cigány, nem erről szól. Milyen szerelem ül a zene iránt benned? Ez nagyon fontos. Tehát én tűzönvizen hason csúszva, vagy daliásan kihúzva magam, vagy egy zsákpénz, vagy egy üres zsebbel is, nekem az egész életemben a zene, a jazz követ, mert szerelem a jazz számomra. Tehát nem lenne jazz, akkor én nagyon szomorú lennék.
5: Mi pedig nagyon örülünk, hogy itt vagy nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Hatalmas megtiszteltetés volt.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és Isten áldjon mindenkit.
5: Remélem beszélgethetünk majd még a későbbiek folyamán. Köszönöm szépen.
4: Természetesen örömmel jövök.
5: Egri János jazz basszusgitár és nagybőgő előadó művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balogh Band zenekarról és az ősszel megjelent The Big Things című albumukról.
3: majd a mostani második részben pedig bepillantást adott nekünk a szakmai fejlődésébe is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 19-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Szénia, opera énekművész a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és a szakmai sikereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Sárközi Szénia, opera énekművész. Köszönöm, Szénia, hogy bejöttél ide a stúdióba beszélgetni.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: 3 éves már a gyermeked.
4: Igen.
3: Ez szerintem egy fantasztikus időszak egy anya, és hát természetesen egy apuka életébe is. Ezt én is tapasztalom, hiszen nekem 10 hónapos a kisfiam. Milyen érzés számodra az anyaság?
4: Tulajdonképpen az anyaság, az lehet azt mondani, egy énekesnő életébe egy teljesen más szerep. És ez egy olyan szerep, ami nélkül szerintem egy énekesnőnek, ha lehet azt mondani, bűn, ha kimarad az életéből, ugyanis nem csak a személyiséget tekintve, hanem akár a hangi érést tekintve is, és ugye hát a hát mindenféle pozitív érzést hordoz magába, amit a színpadon utána kamatoztatni tudunk. Vagyis hát, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy nagyon, hogy mondjam, ezeket a szélsőségeket jobban érzem érzelmileg, is jobban meg tudom mutatni. Vagy például vannak bizonyos szerepek, amiket eddig el se kezdtem tanulni, mert hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok rá jogosult, mivel hogy még nem éreztem azt, hogy, hogy én anya vagyok.
3: Aha.
4: Most mondok egy példát, mondok egy példát, például régebb óta gondolkozom azon, hogy el kéne énekelnem, vagy hát az egész végig meg kéne tanulnom a Puccini Angelica nővér szerepét, és ugye ott köztudott, hogy arról szól, hogy ott megtudja, hogy meghalt a gyermeke, ugye, hogy zárdában van, és tehát, hogy az az érzés, amikor a gyereked, tehát meg tudomásodra jut, hogy a gyereked nem él, de most szerintem, mert ugye akkor is tanultam, tehát már az áriát tanultam, és akkor is éreztem, hogy úgy, hogy kerestem magamba, hogy éreztem azt a fájdalmat, hogy milyen lehet, hogyha elveszíted a gyerekedet, de most, hogy már 3 éves a gyerekem, és tudom, milyen édesanyának lenni, és tudom, mi az, hogy amikor elesik, vagy csak beüti a kezét, az mit tud okozni az én szívembe. Na most vele tudom magamat helyezni, hogy úristen, mi lenne, ha. És ezeket, érted, ezeket a színpadon hát kamatoztatni tudod. Elő tudod venni, van egy szekrény, és akkor ezt a papírost is elő tudod venni belőle, mert hogy már ott van. Ezt én így képzelem el.
3: De ezzel természetesen én is így vagyok, hiszen én is sejtettem, hogy milyen az apai szerepne, de hát amikor az ember benne van ebben a szerepben, mondjuk így, hogy ez egy szerep, akkor érzi át igazán, tehát ez teljesen
4: így van.
3: Az élet vele járója, én azt gondolom.
4: Igen.
3: És mi ez a fajta változás, amiről beszélsz a hangodban?
4: Hát egyet érik a hang, ugye fizikailag is teljesen más leszel nőként.
3: De hogy mélyebb lesz a hang ilyenkor a hormonok miatt, vagy mesélj erről valamit?
4: Hát most én személy szerint így most a fizikumomra térnék ki. Én egy ilyen nagyon vékony nő voltam a szülésem előtt.
3: És még
4: ilyen...
3: mindig az vagy természetesen?
4: Hát azért most már azért, na, nem vagyok az a nagyon sovány, mert ugye azt mondták, hogy hát tényleg vaságyal együtt, tudom én, 48 kiló, azért most már nem annyi vagyok, most nem fogom itt mondani, hogy most mennyi vagyok.
3: De az
4: hogy a csontozat is, igen, és egyébként követelték is tőlem a tanáraim, hogy valamit csináljak már, aha, mert hogy el kell bírni ezt a nagy hangot, ami ugye bennem van. És ugye ezt fizikummal kell bírni, tehát izomzattal.
3: Akkor ez tulajdonképpen egy előny ebből a szempontból.
4: Hát én úgy érzem, hogy igen, hogy valahogy most értem meg fizikailag is, meg lelkileg is a hangomhoz. Tehát most bírom el, most kezdem elbírni tulajdonképpen, mert hogy nekem egy ilyen lírai szoprán hangom van, de egy picit spintóba hajló. Tehát, hogy azért is mondtam...
3: Ez mit jelent pontosan?
4: Hát egy picit, tehát nem teljesen drámai, ugye a kettő között van, tehát el tudok énekelni drámaibb szerepeket is. Alapvetően a hangomnak van egy sötét színezete, súlya van, és ezért például ilyesmit, hogy Puccini Angelica nővér, tehát magát a Puccini zenét el kell bírni, tehát át kell tudni énekelni azt a zenekart. És ugye nem csak fönt szól ilyenkor a szopránnak a hangja, hanem a középlágéban is azt szokták mondani, hogy üt, tehát hogy ott is jelen van ez a fajta hangtípus.
3: És milyen szerepek állnak egyébként hozzád közel?
4: Hát a lírai szerepek. Minden olyan szerep, amiben én meghalok. Szóval ez nem egy ilyen nagyon pozitív, nem áll közel, csak hogy ezt érzi a hangom. Ezt tudom magaménak tekinteni. Mondjuk Puccini Bohém élet, Mimie, de ugyanakkor például Verdi Traviátája is, ahol például az első felvonás abszolút egy koloratúr szopránt is igényel, de az meg egy nagyon összetett opera, mert hogy minden felvonás egy más hangot követel. Tehát, hogy mondjuk az első felvonásban ugye koloratúr, és aztán van a lírai és drámai, szóval, hogy ezek mind részt vesznek. Tehát, hogy nagyon összetett és teherbíró hangnak kell lenni.
3: Na, ezekről még beszélgetünk.
4: Na, ezekről igen, nagyon sokáig lehet.
3: Igen, egy picit térjünk vissza a gyökerekre, hiszen nagyon fontos, hogy honnan indultál. Zenés családban születtél te is, természetesen a Felvidéken.
4: Igen, Felvidéken születtem, Komáromban, Rév Komáromban, és egy kis faluban nevelkedtem tulajdonképpen a szüleimmel, és négy testvéremmel, és ötödik gyerekként születtem.
3: Testvéred is zenészek egyébként?
4: Ő az a legidősebb testvérem, aki sajnos már nem él. Ő orgonaművész, tehát hogy kántor volt a faluban is, meg így a környező városokban, és hát neki nagyon sokat köszönhetek, már csak azért is, mert hogy az édesanyám nem akarta, hogy zenész legyek. Így ötödik gyereknél már azt mondta, hogy na ő biztos, hogy ő ne legyen már zenész, mert hogy már elege volt abból, hogy ugye állandóan vinni a zeneiskolába, stb. Meg hát azért látta, hogy hát ez lehet egy nem kifizetődő szakma is. Tehát azért egy szülő ezt is látja, hogy mit kéne a gyerekének csinálnia. De hát nagyon utat tört a tehetség, ha lehet azt mondanom.
3: Meg hát, hogyha az ember zenei közegben inspirálódik,
4: igen.
3: Hát akkor ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.
4: Hát nem, hát én olyan voltam, hogy a bátyám otthon gyakorolt, és én idegesítésből oda mentem a zongorához, és én is. Mert hogy én nem zongorázni akartam, én azt akartam, hogy kísérjen le, és én énekelek, és el is értem a célomat, és tulajdonképpen így kezdődött az én zenei pályám a templomban. Hogy én azt mondtam, hogy engem kísérj le, és otthon persze jazz standardeket énekeltem, mert hát nem Bach-hal kezdtem, meg Puccini, meg társaival, de azért például a templomban mondjuk zsoltárokat énekeltem a testvéremmel.
3: Hát, hogy... Akkor mennyi idős voltál ekkor?
4: Hát elég hamar, 9 évesen. Én már bőven, meg ugye akkor már versenyeken is részt vettem, mint táncdalénekes, tehát hogy ilyen
3: könnyedebb műfajokkal akkor.
4: Könnyedebb, igen, tehát ilyen nagyon kevert műfajból indult el ez az opera világ nálam.
3: Szüleidnek milyen a kapcsolata a zenével?
4: Hát a szüleim nem voltak zenészek, az anyukámnak a családja volt tulajdonképpen zenész. Apukám részéről is, csak őket annyira nem ismertem, mert korán meghaltak, és anyukámnak a családja volt zenész. Nagypapám volt hegedűs, tehát prímás volt, ugye cigánzenész volt, és hát először is cigánzenei banda volt. Utána már átmentek inkább a könnyedebb műfaj felé, ugye? És két zenekar volt a családban, úgyhogy aztán végül is a nagybátyám vitte tovább ezt a vonalat.
3: És akkor ott ők a Felvidéken
4: igen,
3: járták ők, a vidéket
4: tulajdonképpen. Igen, bálokat játszottak.
3: Muzsikáltak mindenfele.
4: Igen. És én is így kezdtem el bálokat énekelni.
3: Tehát mentél velük te is, és akkor te is a zenekar része voltál ilyen szempontból. Szóval tényleg, aki ilyen közegben nő föl, annak teljesen természetes, hogy nem tűzoltó lesz.
4: Hát igazad van, de hogy azért nem mind az öt testvérem zenész, tehát hogy ehhez valami nagyon mély és erős affinitás kell. Én véleményem szerint, mert azért nem mindegyik tesómnak volt az, hogy 6 éves kora előtt például mindent leénekelt, meg nagyon akarta a zenét. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy azért erre születni is kell valahogy.
3: Tehát az elhivatottság.
4: Igen, vagy ez elrendelve, vagy én nem is tudom, el van rendelve. Én így gondolom.
3: És mikor kezdted a zeneiskolai tanulmányaidat?
4: Zeneiskolába 7 évesen iratott be édesanyám, mert hogy Szlovákiában kicsit más rendszer van, mint Magyarországon, mert ugye én ott kezdtem az alapfokú tanulmányaimat és a zeneiskolát is, és 7 évesen már lehetett énekre jelentkezni. Tehát én nyilván játékosan tanított a tanárnőm, Balog Rózsa, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, egy nagyon jó tanárnő. Tehát, hogy játékosan kezdett el engem tanítani, de aztán nyilván már, amikor úgy érezte, hogy én konziba is mehetnék, akkor már átváltottunk egy komolyabb verzióra, ha lehet azt mondani. Csak hát ugye ott van az is, hogy az ember énekesként, ugye mondjuk én ilyen 12-13 éves korom körül már elkezdtem mutálni. Úgyhogy hát ez Magyarországon ezt is figyelembe veszik, hogy a mutálás után kezdenek el énekelni.
5: Igen, inkább.
4: Én ezt amúgy jobbnak tartom. Jobbnak tartom. De hát megmaradtam, úgyhogy igazából nem történt semmi baj.
3: De hangszeren is tanultál játszani.
4: Hangszeren is, igen, mert hogy az ének mellett kellett zongorázni. Tehát 7 éves korom óta én zongoráztam is. Majd kitaláltam, hogy nekem nagyon tetszik a furuja. De a furuja nem volt elég. Anyukámnak azt mondtam, vegyél fuvolát, én fuvolázni szeretnék. Na, úgyhogy én még fuvoláztam is, és egészen konzis koromig, amit már a Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolába végeztem. De mellette ugye fuvolából én nem középfokon voltam, mert ugye később kezdtem el. Hát akkor beiratkoztam ott a zeneiskolába, és akkor tulajdonképpen két szakon ment ez az egész, csak azt alapfokon végeztem. És aztán jött a nagy váltás, mert hát ugye el kellett aztán dönteni, hogy most mi is akarok lenni, most vokalista akarok lenni, vagy énekes. És hát győzött az éneklés, úgyhogy így lettem én énekes.
3: Ez a zeneakadémiai felvételi előtt volt, vagy ez valahol még a középfokú tanulmányaid közepén?
4: Hát a középfokú tanulmányaim közepe elején, igen.
3: Hát ott már azért el kell határozni, hogy
4: igen,
3: milyen
4: és ott
3: megy
4: nagyon,
3: az ember.
4: Igen, és úgy tényleg ott tört magának nagyon az éneklés, mert nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy én most mit fogok megtanulni, milyen dalokat fogok, tehát csak ezen járt az eszem. Úgyhogy.
3: De egyébként nagyon fontos, hogy hangszeren is tanuljon az ember. Én nekem az a véleményem, igen. És végre akkor megerősíthet egy opera énekes is ebben, hogy szerintem nagyon fontos, és egyébként nagyon hallatszódik is, hogy ha egy olyan énekesről van szó, aki hangszeren is tud játszani, vagy hangszeren is tanult játszani,
4: igen.
3: Azzal szembe, mint aki nem tanult hangszeren játszani, csak énekel.
4: Hát ez abszolút így van, és főleg akkor, amikor ugye meg kell tanulni egy teljes opera szerepet, és azért nem mindig van zongora kísérő mellettem, hogy belém veri azokat a hangokat, és a ritmust, és a belépéseket, úgyhogy azért egy kicsit körültekintőnek kell lenni zeneileg.
3: Előfordul, hogy esetleg saját magadat lekíséred?
4: Persze, természetesen, és az a...
3: Zongorával,
4: igen, de régebben sokkal ügyesebb voltam. Amíg nem voltak ilyen jó korrepetítoraim, muszáj voltam magamat kísérni, de abszolút igen, és akkor teljesen másképp énekel az ember, hogyha magát kíséri.
3: Végül is a konzis tanulmányaid után akkor a zenei egyetemre felvételiztél.
4: Igen. A zeneakadémiára jöttem volna rögtön, csak nem úgy alakult, mert hogy beleszerettem egy tanárnőbe, ha lehet azt mondani, meg ő is belém, Németh Juditnak hívják, aki egy csodálatos operaénekesnő, és ő akkor Győrbe volt tanár, és ő akkor azt mondta az én édesanyámnak, hogy már pedig ne menjünk a zeneakadémiára, mert ő nagyon szeretne engem tanítani, úgyhogy tulajdonképpen nála végeztem a bachelor képzést. És így felvételiztem aztán oratórium szakra. A zeneakadémiára először.
3: Masterre.
4: Igen. Igen.
3: Először és utána?
4: Hát egy évet végeztem oratórium szakon, akkor már Kertesi Ingridhez jártam, és maradtam is nála, hiszen újra felvételiztem operaénekre, és rögtön fel is vettek elsőnek, úgyhogy így kerültem az opera szakra. Tehát tulajdonképpen nekem 3 év volt a master.
3: Amikor együtt dolgozik az ember egy tanárral, mindegy, hogy most énekesről beszélünk, vagy zongoristáról, hegedűsről, nagyon-nagyon fontos a kémia természetesen, hiszen egyedi oktatásról van szó, nem csoportosról.
4: Igen.
3: Igaz? Tehát, hogyha az ember jól kijön a tanárával, és megvan az a fajta harmónia, vagy hát az a szerelem, amiről az imént tulajdonképpen így beszéltél, utaltál rá, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, hiszen az ember úgy tekint akkor a professzorára, mint egy messiásra, mondjuk így. Igen. Akitől elfogad mindenféle utasítást.
5: igen,
3: szakmai utasítást. Ez nálatok nagyon erősen megvolt akkor.
4: Igen, és aztán kitérnék arra, hogy később aztán nagyon fontos az is véleményem szerint, hogy ha lehet, akkor azonos hangfajtól tanulj. Nálunk még ilyen aha, is van, tehát hogy aha. ez ilyen érdekesség így. hát nem tanultam férfi tanártól, lehet, hogy jó lett volna, de én azért azt érzem, hogy talán most találtam meg az utamat, hogy olyan operaénekestől tanulok, aki hasonló hangfaj, vagy már énekelte azokat a szerepeket, amiket én tanulok. Tehát ezek is nagyon fontosak, hogy tudja, hogy kell azt a szerepet megtanulni, mik a buktatói, na most itt erre figyelj, arra figyelj, szóval ezek is nagyon érdekesek, hogy nem csak a kémiának kell, tehát ez nagyon fontos.
3: Igen, igen.
4: De azért még nagyon sok tényező van, míg az ember megtalálja, hát úgymond az igazit. Na, hát.
3: És melyik volt az a professzor, az az énekes, az az előadó, akitől a legtöbbet tanultál, ha ezt meg lehet fogalmazni?
4: Mindenkitől nagyon sokat tanultam, de nagyon érdekes, hogy Marton Évához is jártam egy ilyen posztgraduális képzésre, ami egyébként egy három vagy négy hónap volt.
3: Ez a Zeneakadémia után
4: volt. Ez a
3: Zeneakadémia
4: után volt, uh-huh. Igen, szerettem volna tőle tanulni, és nagyon érdekes, hogy ez alatt a 3-4 hónap alatt annyit tudott nekem tanítani, hogy tehát olyan dolgokat hallottam, amit más tanárnál nem, mondjuk inkább így. Uh-huh. Tehát nem mennyiségbe akarom ezt mérni, hanem ő valahogy mást mondott, vagy másképp mondta, vagy másra hívta föl a figyelmem, ami aztán elkísértette, de abból tudtam építkezni.
3: Uh-huh. Nagyon fontosak egyébként a példaképek. Ő igen. lehet az egyik ilyen nagy példaképed?
4: Hát abszolút lehet. lehet, de én inkább most már nem a példaképekben bízom, így 33 évesen, hanem a belső erőmbe. Tehát az szerintem mindennél fontosabb.
3: Gyerekkorodban kik voltak a példaképeid, hogyha akkor visszatérhetünk?
4: Igen, na hát a gyerek az más, látod? Gyerekkorban a keresztanyám volt a példaképem, aki szintén énekesnő, csodálatos énekesnő. Igen, csak ő nem opera énekesnő, hanem ő a nagybátyámnak a lánya, és a zenekarában, amit már korábban említettem, ő volt az énekes. És én rajta nőttem föl az ő énekhangján, és azt mondtam, hogy én így akarok énekelni, és ilyen, tehát hogy ő nekem az igazi énekesnő. Tehát megjelenésbe is, meg az egész lény, a kisugárzása, és szóval, hogy nekem ő volt.
3: Számos szakmai díjjal, verseny eredménnyel is rendelkezel. Beszéljünk erről is egy picit. Melyikre vagy a legbüszkébb?
4: Talán a Harmónia díjra, amit 2016-ban kaptam. Már nem is emlékszem rá, de szerintem 2016-ban. Hát tulajdonképpen a Harmónia díj az Szlovákia legrangosabb zenei díja. És én akkor a fiatal kategóriába kaptam ezt meg, tehát ez a 25 évnél fiatalabb énekesnek, vagy zenésznek járó díj, és akkor én lettem díjazva, és akkor nagyon boldog voltam, hogy elismertek. Azért is, mert hogy ugye én nem Szlovákiába végeztem a tanulmányaimat. És mint felvidéki magyar, ez nekem nagyon nagy elismerés.
3: És milyen verseny eredmény volt az, amire szívesen emlékszel vissza?
4: Azt hiszem, hogy 2016-ban nyertem meg a Házi Erzsébet, nemzetközi Házi Erzsébet versenyt. Ott abszolút győztes voltam. Uh-huh. Úgyhogy arra nagyon büszke voltam, és azért is, mert Verdi Traviát, a Nagy Áriát énekeltem, és azzal nyertem meg.
3: És óriási szerep.
4: Igen. Hát szerepnek.
3: Igen.
4: Meg az ária is egyébként, főleg így versenyen. És büszke voltam magamra, mert aki nagyon díjazott, és szerette volna, hogy én nyerjem meg, az Tokodi Ilona volt ez, aki szintén példaképem. Uh-huh. Csak ezt így nem említettem előbb.
3: De ezen kívül természetesen több versenyeredményt is fel tudunk itt sorolni. Nekem van itt egy listám. No. 2015-ben Crescendo Summer Institute versenyének első helyezettje voltál. Igen. 2016-ban Nemzetközi Simándi József énekverseny külön díjasa.
4: Igen, az bocsánat, beleszólok, mert az az Operaháznak volt a külön díja, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog volt, mert én Medvecki Ádámnak a születésnapján énekelhettem akkor, és azért
3: az egy
4: igen,
3: rang,
4: az, igen. Volt egy, az volt a díjam, és az összes nagy énekes ott volt az Operaház színpadán, és akkor ott köszönthettem Medvecki Ádámot.
3: Mik voltak azok a mesterkurzusok, amik nagy hatással voltak rád, vagy úgy előre vitték igazán a szakmai fejlődésedet?
4: Voltam Edda Mózernek a kurzusán Bécsben. Tulajdonképpen ez egy ösztöndíj volt a Zeneakadémiáról. Tőlük kaptam, és ő egyébként ugye híres éjkirálynő volt. Az egyik leghíresebb éjkirálynő volt, és hát...
3: A varázsfúvalából, a Mozart varázsfúvalából.
4: Mozart varázsfúvalából, bizony ő egy nagyon-nagyon híres éjkirálynő volt, és hát azért ilyen kvalitású művészektől már csak az, hogy tanulhatsz, már csak az, hogy találkozhatsz vele, és válthatsz vele pár mondatot, már az is nagyon-nagyon nagy dolog, és hát én 2 hetet tölthettem nála, és minden nap találkoztunk, és órát tartott nekem, és hát azért 1-2 titkot megosztott velem. Igen, meg így a szerepekre is rátértünk, hogy a továbbiakban mit tanuljak, hogy miért ne azt énekeljem. Tehát, hogy így ilyen rálátást adott az életemre.
3: Nyilván titkokat nem árulunk el, de azért mégiscsak avasd be bennünket, hogy mi folyik ilyenkor egy mesterkurzuson. Mi az a tulajdonképpen az a folyamat, amibe így beavat egy ilyen nagy művész, egy tanulót?
4: Hát ugye mesterkurzuson az a kémia, amiről beszéltél, annak nyilván hamarabb kell megtörténnie, mint egy iskolai tanítási óra alatt. El kell kapni azt a szállat, amiről ott szó van. Hát ugye úgy van, hogy mint egy rendes tanítási órán, hogy beénekeltek, akkor nyilván az van olyan mesterkurzus, vagy mester, aki a saját skáláit adja, akkor azt rögtön meg kell tudnod csinálni. Vagy például van, aki azt mondja, hogy énekelj be úgy, ahogy te szoktál, az is egy technika, vagy hogy mondjam.
3: Leteszteli ezzel tulajdonképpen, igen, hogy te igen, mit csinálsz, igen, hogy igen, gyakorolsz minden.
4: Igen, és akkor megismeri, hogy melegítesz be, hogy tudod kontrollálni a hangodat. Mm-hmm. És hát utána ugye rögtön zongora kísérővel akár szerepeket, vagy áriákat veszünk, és akkor hát rögtön meg kell csinálni azt, amit mondi, mert hát így tudunk építkezni.
3: Mm-hmm. Te egyébként hogyan szoktál bemelegíteni, ha már erre a témára így rátértünk? Van egy saját technikád, vagy egyszerűen csak skálázgatsz?
4: Nem, hát
3: hogyan
4: vannak.
3: Hogyan működik ez?
4: Vannak skálák, amik megnyitják az én hangomat, tehát ez már ki van tapasztalva.
3: Tehát mindenkinek saját technikája van, saját skálája van, hogy az ő hangfajára, az ő adottságaira mi a legjobb?
4: Hát például... nem tudom, hogy van, mert lehet, hogy egy koloratúr szoprán többet csinál, olyan skálát csinál, ami koloratúrás. Uh-huh. Mindenkinek kell koloratúrás skálát csinálni, de például én azokat szeretem, ami így, hogy mondjam, először is nagyon fontos az, hogy előre kerüljön a hang, és erre vannak külön skálák, azt most nyilván nem fogom megmutatni, mert úgy értenéd igazából a különbséget. Tehát, hogy előre hozza a hangodat. Uh-huh. Hogy pozícióba kerüljön, így szokták mondani az énekesek. És onnan nyitogatom fölfele, lefele az én hangomat, és erre vannak, igen, egy technikák, igen. Mint nálatok zongoristáknál is, hogy nyilván nem a legnagyobb skálával kezded el magadat igen. bejátszani, hanem először ezt nyújtod, aztán azt, igen. gondolom én.
3: mindig irigykedtem az énekesekre, hogy hát nekik nem kell annyit gyakorolni, illetve nem is szabad annyit gyakorolni, hiszen hogyha túl sokat énekel egy énekes, túlterheli a hangját. Igen. Az zongoristák gyakorolnak 4-6-8 órákat, igen, míg az énekesek azt mondja, hogy jaj, nem szabad olyan sokat, maximum 2-3-at.
4: Igen, a kettőt szokták mondani. Igen.
3: De azért valljuk be, igazából maga a tanulás, a művészettel való foglalkozás, az nem 2 óra.
4: Hát nem, de ezért van az, így van. Ezért van az, hogy például vegyük egy szerepet, azt nem úgy tanulom meg, hogy akkor elejétől kezdve a végéig eléneklem nem tudom hányszor, hanem van olyan nap, amikor csak a szöveggel foglalkozom. Vagy van olyan nap, amikor csak fejben gyakorlom, tehát nem hanggal, csak fejben. Aztán vannak olyan részek, tehát vagy van olyan nap, amikor olyan részeket gyakorlok ki, amik nehezek. Tehát, hogy így áll össze egy szerep.
3: És hogyan tanulod a szövegeket? Hogyan lehet ezeket a mérhetetlen mennyiségű szövegkönyveket megjegyezni? De csak ha egyszerű versekre gondolok, tudsz erre valami hatékony módszert? Mit ajánlanál?
4: Hát megszokás kérdése is egyébként, hogy trenírozod magad, hogy milyen a befogadó képességed. De az a nagyon érdekes, hogy ugye mi operaénekesek főként külföldi nyelven tanulunk. Igen. És én most vettem magamon észre, hogy például egy olasz szöveget, vagy egy olasz áriát sokkal hamarabb megtanulok, mint egy magyar nótát. És ez azért van, mert így szocializálódtam, szerintem ez azért van. És hát nyilván még belemehetnénk abba is, hogy magyar szöveget, mert nyilván vannak magyar operák is, de hogy nekem sokkal könnyebb mondjuk olaszul megtanulni valamit, mint magyarul, mert hogy így állt rá az agyam, szerintem. És hát nyilván le kell fordítani, hogy azért tud, hogy miről van szó, meg hát zenével együtt tanulod, vagy hogy mondjam, tehát...
3: Ja, tehát zenével együtt tanulni, igen, azért könnyebb szöveget,
4: igen,
3: igaz?
4: Igen, így van. Így van. Mint mondjuk egy monológot nyomni a fejedbe.
3: Érdekes. És igen, egyébként nyilván tanultál azért olaszul, hiszen igen, a legtöbb ária az olaszul, igen, van, tehát énekeseknek gondolom ez kötelező.
4: Igen, így van.
3: És milyen szinten beszélsz olaszul egyébként?
4: Hát alapszinten. Ha?
3: Tehát ez tulajdonképpen elég ahhoz, hogy akkor ezeket az áriákat már megtanuld. Hiszen akkor a kiejtést azt tudod.
4: Igen.
3: Tehát, hogy le tudod, igen, fordítani nagyjából, ha, igen, kell. Ez, igen, elegendő ahhoz, igen, hogy megtanuld őket.
4: Hát igen, ez a fordítás az nagyon fontos, hogy minden egyes szót tudjál, hogy miről van szó. Mert azért nem mindegy, hogy milyen, hogy állsz hozzá, tehát, hogy nem tudom, hogy a halált nem fogod, most csak ilyen...
3: Jaj.
4: Buta példát mondok, hogyha azt mondom, hogy halál, akkor nem fogod mosolyogva énekelni, érted? Szóval, hogy azért, hogy legyen rálátásod a szituációra, az nagyon fontos. Nem beszélve arról, hogy nem csak elénekeljük, hanem hogy eljátsszuk az egészet.
3: Sok felé jártál már a világban, és sok helyen énekeltél. Melyik volt az, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
4: Hát talán most a legfrissebbet mondanám, karácsonyi oratóriumot énekelhettem Németországban, Hagenban, és azért volt nagyon-nagyon jó, mert egy olyan volt a zenészeknek a, hát, hogy mondjam ezt, tehát hogy teljesen más volt, mint Magyarországon a hozzáállás.
3: A zenéhez?
4: A zenéhez való hozzáállás. Igen, a zenéhez való. Tehát jobban tisztelték a próbákat. Ez nagyon furcsa dolog, de ezt el kell mondanom. Ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen olyan profizmus volt, pedig ez egy egyszerű, tulajdonképpen lehet azt mondani, egy kis színház volt. Olyan profizmus volt, amit itthon, hát nem azt mondom, hogy nem tapasztalok, de kevesebbszer. Tehát olyan fegyelem volt, hogy azt azért el kéne sajátítani többnek.
3: Tehát ez a német mentalitás.
4: Ez a német mentalitás, és ez nekem nagyon... Igen.
3: Persze pontosan mennek a vonatok is, igen. Hát mostanában igen. Azért hallunk rémhíreket, de azért igen. Alapvetően ez jellemző rá. Igen. Míg itthon azért egy kicsit másként
4: lazább, ha lehet azt mondani. Igen, de ez nagyon fontos, hogy a próbák úgy zajlanak, hogy mindenki van dolgozva, tehát nem úgy mész oda a pódiumra, hogy olyan esetleges, vagy na, szóval mindenki van dolgozva, mindenre hagynak időt, tehát amiért ilyen precizitás van, te is azt érzed, hogy fölkészült vagy, és volt veled foglalkozva, tehát hogy élmény lesz az egész, utólag is, tehát uh-huh. Így visszanézve.
3: És a minősége is ezért más volt a végeredménynek?
4: Igen. És nagyon díjazzák a németek, hogyha valami tetszik. Tehát, hogy itt most nagyon tetszett neki a mi előadásunk, és hát állótapsos volt. És hát azért ezt így lehet nézni, hogy milyen, mert van állótapsos és tapsos között is különbség. Tehát, hogy ez egy őszinte állótapsos koncert vég volt, úgyhogy...
3: Sárközi Szénia operaének művész volt a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és a szakmai sikereiről. Beszélgetésünknek a folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő, műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Na tudjátok, mi a helyzet?

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
3: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
1: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 20-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Szénia, opera énekművész a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és szakmai sikereiről, valamint még számtalan érdekes témáról. Tartsanak velünk ma is a Roma Szalon című kulturális műsorban.
6: Sokfelé jártál már a világban és sok helyen énekeltél. Melyik volt az, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
7: Talán most a legfrissebbet mondanám. Karácsonyi oratóriumot énekelhettem Németországban, Hágenban, és azért volt nagyon-nagyon jó, mert egy olyan volt a zenészeknek a, hát, hogy mondjam ezt, tehát teljesen más volt, mint Magyarországon a hozzáállás.
6: A zenéhez?
7: A zenéhez való hozzáállás. Igen, a zenéhez való. Tehát jobban tisztelték a próbákat. Ez nagyon furcsa dolog, de ezt el kell mondanom. Ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen olyan profizmus volt, pedig ez egy egyszerű, tulajdonképpen lehet azt mondani, egy kis színház volt. Olyan profizmus volt, amit itthon, hát nem azt mondom, hogy nem tapasztalok, de kevesebbszer. Tehát olyan fegyelem volt, hogy azt azért el kéne sajátítani többnek.
6: Tehát ez a német mentalitás.
7: Ez a német
6: tehát,
7: mentalitás, hogy ott, és ez nekem nagyon... Igen.
6: Percre pontosan mennek a vonatok is, igen. Hát mostanában azért igen. Hallunk rémhíreket, de azért igen. Alapvetően ez jellemző rá. Igen. Míg itthon azért egy kicsit másként
7: lazább, ha lehet azt mondani. Igen, de ez nagyon fontos, hogy a próbák úgy zajlanak, hogy mindenki van dolgozva, tehát nem úgy mész oda a pódiumra, hogy olyan esetleges, vagy na... Szóval mindenki van dolgozva, mindenre hagynak időt, tehát amiért ilyen precizitás van, te is azt érzed, hogy fölkészült vagy, és volt veled foglalkozva, tehát hogy élmény lesz az egész, utólag is, tehát így visszanézve.
6: És a minősége is azért más volt a végeredménynek?
7: Igen. És nagyon díjazzák a németek, hogyha valami tetszik. Tehát, hogy itt most nagyon tetszett neki a mi előadásunk, és hát állótapsos volt. És hát azért ezt így lehet nézni, hogy milyen, mert van állótapsos és tapsos között is különbség. Tehát, hogy ez egy őszinte állótapsos koncertvég volt, úgyhogy
6: nagyon más a német közönség és a magyar közönség, vagy akár Szlovákiában a felvidéken?
7: Hát ugye karácsonyi oratóriumot adtuk elő, ezt most lehet azt mondani, hogy nekik ez olyan, mint nálunk a Bangban, hogy nagyon figyeltek, és nyilván nekünk nagy volt a súly, mert hogy ugye német nyelven kellett énekelni, és hát külön nagyon átrágta elünk a karmester a szöveget, hogy hogy ejted, és hogy itt most hogy kell frazálni, stb. Szóval, hogy nagyon érdekes volt azért így külföldön, tehát amit ők ott beszélnek, ugye, azon a nyelven kellett énekelni magyarként.
6: Na, de ez is egy érdekes dolog, mert az ember mondjuk tegyük fel, hogy beszél németül. De hát annak is annyiféle dialektusa
7: igen,
6: van, hogy
7: igen,
6: nem
7: igen.
6: Mindegy, hogy most Felső Ausztriában, vagy Köln környékén énekelsz.
7: Igen, igen, így van.
6: Tehát és akkor mindig meg kell tanulni a sajátos nyelvezetet,
7: így
6: kiejtést,
7: van,
6: és ehhez kell igazodni.
7: Az énekelt német nyelv, vagy külföldi nyelv, az megint más. Tehát énekelni mondjuk németül másképp kell, mint ha beszélnél. Ugye a hangzókat másképp ejtett ki, hogy ugye ne záródjon be a torp. Ezekről még egy-két órát tudnék neked itt beszélni egyébként ilyen érdekes dolgokról. Hát az énekesek tudják, hogy ez hogy van. Tehát, hogy ezt is el kell sajátítani.
6: Melyek voltak eddigi legnagyobb szerepeid, amire a legbüszkébb vagy?
7: Hát tulajdonképpen a nagy szerepeimre még várok, még dolgozom rajtuk, hogy azok létrejöjjenek, de nagyon büszke vagyok például arra, hogy 18 évesen elénekeltem Mozart Varázsfoglaljából Pamina szerepét, mert azért az már egy nagyobb falat egy 18 évesnek, mert akkor ugye még csak a BA diplomámat végeztem éppen, és az még azért is nagyon fontos volt, mert ugye első színházi szerepem volt, tehát belekóstolhattam a színházi létbe, hogy mi az, hogy 9-re vagy 10-re megyek, és akkor megcsinálják a hajadat, kosztüm van, stb. Tehát, hogy létezni a színpadon milyen érzés, mert hogy addig nem énekeltem még szerepet színpadon. Tehát azért mondom ezt az elsőt, mert az egy nagyon nagy lőket volt. És hát nyilván meg még azért is volt ez nagy dolog, mert én ugye utána mentem vissza az óráimra. Tehát, hogy nekem ugye meg kellett tanulni, mi az, hogy nem 10-re megyek, hanem mit tudom én, hogyha 10-kor énekelek, akkor 7-kor vagy 6-kor fölkelek, hogy bemelegedjen a torkom, bebeszélem magamat, a beéneklés, tehát nem úgy esek be a színpadra, hát ezeket is ugye ki kell tapasztalni, hogy ezek hogy vannak, hogy neked mi az az idő, amíg te beéneklődsz, és hogy mondjuk fenékigőrő hosszú hajam volt, azt mennyi ideig csinálják meg, tehát ez a rutin része, de amúgy nagyon fontos, hogy ezeket megtanuld, és én ott 18 éves koromban egy kicsit belekóstolattam ebbe, és azért Mozartot énekelni nem egyszerű.
6: És mi volt a legkedvesebb szereped, amire szívesen emlékszel vissza?
7: Hát inkább azt mondanám, hogy nem is szerep, hanem hát még az nem szerepem, mert még nem énekeltem el az egészet színpadon, de egy nagyon nehéz áriát énekeltem a diplomámon, és azzal már ugye nyertem díjat is, az a Verdi Traviátából a Violetta nagy ária, úgyhogy az azt mondanám, mint álomszerepnek, inkább így mondanám, és már mint elénekelt ária színpadon.
6: A COVID milyen hatással volt a szakmai életutadra?
7: Hát nekem nagy hatással volt a COVID a szakmai életutamra, ugyanis akkor kaptam az első hát lényeges meg szerepemet az operába. Wagner Parsifalból énekelhettem volna a Viráglány, az egyik Viráglány szerepét. Csak az történt, hogy a COVID lezárások miatt, ugye, tehát bezárt a színház, és én nem énekeltem, tehát hogy a próbák megszakadtak, és nem énekelhettem el. Majd a másik évben megint megkaptam, és a premier napjára született az én kislányom. Tehát nagyon csavaros az én történetem.
6: És erről beszéltünk már egyébként, hogy már 3 éves a gyermeked.
7: Igen.
6: És azért lassan szeretnél nyilván visszatérni a színpad, igen, világába, és már ezért nyilván erőfeszítéseket is teszel.
7: Igen.
6: Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
7: Hát nagyon szeretnék előénekelni több operaházba is, hogy, uh-huh, hogy ugye szerepet kapjak. És hát olyan erőfeszítések vannak ilyenkor, hogy szülés után, most így visszatérve a gyerekhez, szülés után ugye a hangod teljesen másképp funkcionál. És hát meg kell tanulni újra kezelni. Ebben nekem egy nagyon jó segítségem van, ugyanis Sümegi Eszter, Kossuth Díjas opera énekesnő most a tanárom, akivel újra elkezdtük trenírozni a hangomat, és hát szerepeket tanulni. És így szeretnék én majd újra helyre rázódni, ha azt lehet mondani, és hát felvételizni tulajdonképpen az operaházba, hogy újra szerephez juthassak. És hát Miklós Erikával is kapcsolatban vagyok, ugyanis egy évvel ezelőtt meghívott a Quintessencia mesteriskolájába, ahol tőle is tanulhatok, és azért nagyon fontos az életemben, mert ugye ott rendezővel is dolgozhatok, tehát ugyanaz a szituáció, mint ugye szülés előtt, tehát egy kicsit újra visszaszokni a színpadhoz című fejezet van, és Novák Péterrel dolgozhatunk, meg hát dramaturg is, tehát hogy egy kis színház, egy kis társulat jött létre az Erikánál, és hát Harazdi Miklós a korepetítor, így teljes szerepeket énekelhetek át vele, úgyhogy ez nekem a tanulmányaimhoz ez most így nagyon sokat hozzátesz.
6: Milyen álomszerepeid vannak, amire úgy vágysz igazán a szíved mélyén?
7: Na hát az van. Úgyhogy hát az álomszerepeim közé tartozik Puccini Pillangó kisasszonya, ugye Csocsosszán szerepe, Verdi Traviátából ugye a Violetta, akkor hát Mozart szerepek is vannak, amiket így nagyon szeretnék elénekelni, elsősorban mondanám a Figaro házasságából Grófnét, úgyhogy ezek a lírai szerepek állnak hozzám közel.
6: Mit jelent számodra az opera műfaj?
7: Én az opera énekléssel és az opera műfajával abszolút tudom magamat kifejezni, tehát egy önkifejezés. Ugye, mert ott nem csak az van, hogy eléneklek valamit, hanem akció van. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy a színpadon akció legyen, tehát történés legyen. Hogy én játszak, mint színész. Tehát, hogy érdekes, hogy nálam ez a kettő nagyon összekapcsolódik. Tehát, hogy a színészet és az éneklés. Ezért jó, hogy létezik az opera.
6: Tehát aki szereti a színészetet, és szeret énekelni, az az opera műfajában tudja megtalálni.
7: Hát most is sarkítva, de amúgy igen.
6: igen, világos. Hogy állsz más műfajokhoz? Akár a nótához, a popzenéhez.
7: Igen, most van egy ilyen vágyam, meg felelősségemnek is érzem, hogy nótát is énekeljek, tehát magyar nótát, mert nagyon kellenek a műfajba az igazi énekesek, tehát akik, mint akik régen voltak, hogy nem csak úgy énekelem el, mint egy lakodalomba, amikor már ugye vége van az egésznek, és na szóval érted, hanem professzionálisan állni a műfajhoz, ez nagyon hiány most. És én abszolút úgy tekintek a nóta éneklésre, és hát a muzsikus cigányok nyaggatnak is, hogyha ilyen hangod van, és így énekelsz nótát, akkor igenis kötelességed van jobban belemélyedni, és hát mondjuk irányba a tévé, vagy ilyen hasonlókat mondanak, de hogy kiművelni ezt a szakmát, mert hogy lehet ez is egy szakma, nem csak az opera éneklés.
6: De egészen másfajta hangszín szükséges az operába és egy nótához.
7: Meglepő, mert közel áll. Tehát hogy ugye egy jó hegedű művésznek is el kell tudnia játszani egy nótát, mert hogy mondjam ezt neked? Azért, ha jól el akarod énekelni a nótát, ahhoz nem csak ízesen kell énekelni, hanem tehát, hogy úgy vannak megírva, hogy professzionális tudás kell hozzá. Tehát, hogyha mit tudom én meghallgatod mondjuk a Barabás Sárit, ő ugye operett és operaénekes is volt, na ő igazán el tudja énekelni azokat a magasságokat is, meg azokat az íveket is, meg zeneileg is olyat tud hozzátenni, hogy azt mondod, hogy na igen, hogy ilyen is tud lenni a nóta. Uh-huh. Úgyhogy annyi, hogy nyilván nem úgy énekelsz, nem olyan volumennel énekelsz, mint egy, mit tudom én, egy Puccini zenekart át, bár a cigányok, tapasztalataim alapján a cigányok tudnak úgy játszani, hogy azt érzed, hogy egy igazi szimfonikus zenekar áll mögötted.
6: És más műfajok, esetleg a jazz, vagy a populárisabb műfajokkal mi a kapcsolat?
7: Érdekes, hogy ez annyira már nem vonz. Aha. Tehát így kezdtem, hogy én ugye jazz standardeket énekeltem otthon, meg improvizáltam, meg mindenfélét csináltam, és ugye bálóba is énekeltem, tehát ott nem operát énekeltem, nyilván meg még kislány is voltam. De most már ez annyira nem vonz. Tehát én nem ebbe élném ki magam. Inkább, hogyha könnyedebb műfajt mondunk, akkor a nóta az mégiscsak közel áll az operához, és így tudnám az egészet kötni.
6: Beszéltél itt a felelősségvállalásról. Térjünk rá egy picit például arra, hogy te a Roma Szakkollégiumban is aktív tag voltál.
7: Hát a Roma Szakkollégiumnak nagyon sokat köszönhetek, és most olyan lehetséges, hogy ilyen nyersen fogok fogalmazni, vagy nekem a Roma Szakkollégium, amellett, hogy ugye megélettem a romaságomat, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye felvidékiként fölkerülsz Budapestre, tehát eleve az, hogy ugye egy nagyvárosba kerültem, ismeretlen minden. Ráadásul zeneakadémiára kerültem, az megint egy plusz dolog volt nekem. Úgy fogalmazok, hogy tulajdonképpen engem az Roma Szakkollégium tartott életben, mert hogy az én szüleim a felsőoktatási tanulmányaimat már nem tudták finanszírozni. És én tudtam, hogy én csak úgy tudok majd zeneakadémista lenni, hogyha nekem a Roma Szakkollégium segít. Hiszen a Roma Szakkollégium nem csak abban segít, hogy a romaságodat éld meg, hanem komoly ösztöndíjakat ad. Tehát azért ez nagyon fontos dolog. Amit nem csak úgy kapunk, hogy elutalják, hanem azért tenni is kell. Hát, hogy tanulmányi átlag alapján, meg rész, tehát felelősségvállalás a többi alapján kapjuk. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon fontos állomás volt az életemben. Tehát, hogy tulajdonképpen életbe tartott. Uh-huh. Itt Budapesten.
6: Mit gondolsz, mi a célkitűzése a Roma Szakkollégiumnak? Azon kívül, hogy ösztöndíjjal segítik esetleg a tehetséges diákokat.
7: Hát a roma értelmiség bővítése, vagy hogy mondjam, vagy megtartása, vagy kinevelése inkább. Úgyhogy ebben nagyon nagy részt vállalnak az ottani tanárok.
6: És nyilván akkor itt van egy olyan fajta közösség, egy olyan csoport, aki megismeri egymást, tudják egymást segíteni, tehát már megmarad az a fajta barátság közöttük az életük hátralévő részében, ami esetleg előre tudja vinni az ő szakmai útjukat is, gondolom.
7: Abszolút, igen.
6: Hát szereztél ilyen barátokat a roma szakkollégiumban?
7: Hát eleve én így kerültem a roma szakkollégiumba, mert hogy Farkas Andrást említeném, aki szintén operaénekes, és mi már előbb ismertük egymást, mint énekesek, és hogy milyen érdekes, hogy a romák itt tudják egymást segíteni, hogy ő tudta, hogy nekem ez nagy segítség lenne, hogyha a roma szakkollégiumba bekerülnék. Mert hogy a közösség is ugye mennyire fölemelés segít, meg hát tudta, hogy nekem ez fontos, mert másképp nem tudnék megélni Budapesten. Úgyhogy én, és ő a mai napig egyébként a barátomnak is mondhatom, és egyébként Hagenben pont ő énekelt a tenorszólót a Bach karácsonyi oratóriumból, szóval, és egyébként a Miklós Erikánál is, tehát tulajdonképpen osztálytársak vagyunk, ha azt mondhatnám, tehát hogy ugyanazon a kurzuson veszünk részt.
6: Milyen a kapcsolatod a tanítással? Gondolkodsz esetleg abban, hogy fiatalokat mentorálsz, tanítasz a későbbiek folyamán?
7: 2018-ban megkaptam egyébként szintén a Zeneakadémián a tanári diplomámat, és rögtön azután én el is kezdtem tanítani, méghozzá Párkányba, Felvidéken, és hát másfél évig tanítottam, és imádtam, csak az van, hogy nálam még az a szituáció áll fönt, hogy a koncertezés és a színpadi lét az még most egy kicsit előtérbe van. Hát nekem az fontosabb, hogy én a színpadon legyek, mint hogy csak tanítsak. És valahogy én azt veszem észre, hogy nagyon nehéz a kettőt csinálni együtt. Tehát azért úgy tanítani, lelkiismeretesen tanítani, hogy koncertező művész szeretnél lenni, úgy azért nagyon nehéz, ha lelkiismeretesen akarod csinálni. Úgyhogy nekem ez a kettő az már akkor nem tudott élni együtt, hiszen én akkor kaptam az első szerepemet az operában, meg meghallgatásaim voltak, és nem tudtam mindig részt venni az órákon, és én akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most a tanítást így befejezem, és akkor a színpadra koncentrálok. És természetesen utána született meg a kislányom, úgyhogy ember tervez, Isten végez.
6: Ha itt lenne egy fiatal, aki hasonló álmokkal szeretne nekiindulni az életnek, mint te is, és énekes szeretne lenni, mit tanácsolnál neki?
7: Mit tanácsolnék? Hát, hogy szerezzen nagyon szerteágazó tudást, és hát, hogy a lehetőségeket keresse. És azt nem csak tanárban mondom, hanem nagy érdemes karmesterekkel dolgozni, vagy jobban lenni rendezőkkel, hogyha már operaénekes szeretne lenni, hiszen a rendezők és a rendezők korát érjük, tehát hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy te hogy tudsz érvényesülni, tehát mik azok az előnyök, tehát miben tudsz előnyös lenni, hogy nagyon fontos az, hogy mozogsz a színpadon, nem csak az, hogy ki tudod-e vágni a magas C-t, vagy de most egyszerű dolgokat mondok, hogy nagyon törekedjen erre, és arra, hogy nyelveket tanuljon, hogy a világba tudjon létezni, ne csak Magyarországon.
6: Meghatározó szerepként, illetve élményként említetted be a karácsonyi oratóriumát. Milyen kapcsolatod van a vallással? Szerinted mennyire fontos a vallásosság egy énekes, egy művész számára, vagy hát a transzcendentális erőkkel, Istennel való kapcsolat?
7: Szerintem rendkívül fontos. Rendkívül fontos.
6: Hát nekem ez... Bachot, én azt gondolom, hogy nem is lehet előadni.
7: Így van, de mint említettem, nekem már van egy előzménye ezeknek, hogy ugye én kisgyerekként Bachot hallgattam, tehát hogy vagy hogy mondjam, egy előnyöm van a, ha azt lehet mondani, a többi énekessel szemben, mert hogy én ezen is nőttem föl, nem csak a nótán nőttem föl és a klasszikus zenén, hanem még azon belül ugye a szakralitást is érzem, hogy hol van a szakralitásnak a helye, meg hát hogy vallásos családból származom. Tehát hogy nálunk nagyon fontos volt az, hogy, hogy ugye minden vasárnap, tehát katolikus vagyok, és hogy minden vasárnap járjunk szentmisére, már csak azért is, mert hogy az én édesanyám volt a kántornak az édesanyja, tehát hogy azért ez nálunk ez vasárnapi ebéd előtt ez, ez természetes volt. Úgyhogy hogy részt veszünk a misén, és ugye az ünnepekkor is. Tehát ez belénk kivódott. Egyszerűen nem tudom másképp elmondani.
6: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az öt album, az az öt bakelit, CD, amit mindenféleképpen magaddal vinnél?
7: CD? Hát akkor inkább nevet mondanék, akit nagyon szívesen hallgatnék, mint CD-n. Maria Callas összes felvételét, mert ő nekem etalon.
6: Van tőle kedvenced?
7: Természetesen, de na hát, például a Traviátája az nagyon nagyon az enyémnek gondolom, akkor a Casta Diva, ugye a Norma szerepe.
6: Nekem is ez Bellini, egyik kedvencem.
7: A Casta Diva, igen, hát igen. Igen, az esküvős zeném is az volt a férjemmel, a Casta Divát tettük be, igen. Úgyhogy ez
6: Bellini Norma című operájából.
7: Bellini Norma, igen. Igen, mit mondjak? Megfogtál.
6: Igen, ez nem mindig könnyű kérdés, viszont nagyon nem. Sokat elárul mert, a személyiség. Ezzel,
7: mert annyira hogy... sok...
6: Igen.
7: Tehát nincsen olyan, hogy én úristen, én ezt imádom, és csak ezt hallgatom, hanem nagyon szerteágazó. Igen.
6: De egy zenésznek egyébként kell is, hogy szerteágazó legyen, igen. Az ismerete, az érdeklődése. Viszont mindig vannak olyan felvételek, amik nagy hatást gyakorolnak rá.
7: Igen. Tehát
6: olyan élmények, amikor meghallottam mondjuk, én emlékszem, Cifra Györgytől mondjuk a 6. Rapszódiát.
7: Igen.
6: Hát ez olyan bődületes élmény volt, hogy napokig nem akartam leülni a zongorához.
7: Igen.
6: tehát, hogy vannak ilyen felvételek,
7: abszolút.
6: amik
7: abszolút. Egyszerűen... Nekem például ilyen volt Cecilia Bartoli egyik CD-je. Az valami elképesztő volt. Pedig nagyon sokan támadják az ő éneklési stílusát, de hát az elképesztő, hogy ő milyen muzsikus. Kevés olyan énekes van. Tehát őre azt lehet mondani, hogy muzsikus.
6: Miért? Mitől más?
7: Hát egyszerűen annyira tudja, hogy mit akar énekelni. Tehát, hogy nem csak a világba énekel, hanem szerintem ő tudja, hogy mit miért énekel. És az íveket is valahogy úgy tudja előadni, hogy az úgy belédivódik. Akkor Rakmanyi Rob harmadik zongora versenye.
6: Köszönöm szépen, ez szívmelengető volt számomra. Nekem is az egyik kedvencem. Igen.
7: Igen?
6: Egyébként én a másodikat játszottam a diplomámon, tehát
7: igen?
6: Valahogy nehéz választani egyébként a kettő közül. A második az általában népszerűbb. A harmadiknak sokkal mélyebb mondani valója van.
7: Igen. Na igen. És akkor még kedvezzünk a férjemnek is. Mendelssohn hegedű versenyt imádom. Tehát az...
6: Mert ugye a férjedről még nem beszéltünk, igen, ő hegedű művész.
7: Igen, ő hegedű művész, Homoki Gábor. Igen. De ez már előtte is meg volt ez a kedvenc, úgyhogy nem csak neki kedvezünk. Na akkor mondanék egy Mozart varázsfúvalát, ahol Lucia Pop énekeltő volt a Pamina. De ilyesmit még nagyon sokat tudnék mondani. Igen. Tehát tényleg az, hogy annyira sok minden meghatározó.
6: Nyilván időszaktól is függ, hogy meg milyen kedve van az
7: igen.
6: embernek. Tehát ha ide jön egy kisgyermek, és azt mondja, hogy ő szeretne operát hallgatni, mit ajánlanál neki elsőként? Mit hallgasson?
7: Nagyon érdekes, hogy a varázsfúvolát mondanám, mert hogy ugye ott az nem is teljes opera, tehát ez daljáték. és ott vannak olyan elemek, amiket esetleg ő is megért, a jó és a rossznak az ellentétje, tehát, vagyis hogy a különbségeket még ő is tudja, tehát hogy megvannak a személyek, ugye az éj királynő az be van sorolva, ugye, hogy ő a rossz anyuka, és a kis hercegnő, ugye a Pamina, és rátalál majd a herceg, ugye így lehet elmondani, a Tamino, úgyhogy abszolút ezt tudnám ajánlani, de hogyha azt mondod, hogy mit ajánlanék mondjuk egy felnőttnek, nem kisgyereknek, ami befogadó és befogadható és gyönyörű, emészhető, akkor Puccini zenéjét mondanám.
6: Akár a Pillangó kisasszony például, vagy bármelyik?
7: Igen, igen, hát a bohém életet mondjuk, igen.
6: Sokat lehet hallani ilyen crossover jellegű feldolgozásokat, amik opera áriák mondjuk valamiféle könnyedebb műfajba csomagolva. Mi a véleményed ezekről?
7: Hát, hogyha jó, akkor én azt elfogadom. Tehát, hogy meghallgatom, de én érdekes, hogy én az operával ezt nem csinálnám. Uh-huh. Valahogy nekem inkább akkor úgy vegyíteni, hogy a hangszeres része legyen könnyedebb, és én pedig maradok, mint operaénekes. Mm-hmm. Tehát, hogy ilyen így csomagolni. Így el tudom képzelni, de azt, hogy én ott ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen musicales hangon szinte elkezdjek énekelni, ezt nem tudom elképzelni.
6: Mm-hmm. Nekem régi kedvencem volt egyébként Filippa Giordano.
7: Őt akartam mondani. Imádom. Például a Casta Diváját.
6: Igen, így van.
7: De ez ő látod, ő ízlésesen csinálta. De magamról nem tudom elképzelni, de ahogy ő azt csinálta, ez nagyon jó.
6: Tehát nagyon érdekes szerintem megismertetni azokkal az emberekkel az operát, akár ezen keresztül, akik előtte nem hallottak ilyesmit. Hiszen akkor megismerkednek ezekkel a csodaszép áriákkal, de egy kicsit könnyedebb műfajba csomagolva.
7: Igen.
6: És lehet, hogy ez elősegíti azt, hogy felkelti az érdeklődését, és utána szívesen beül mondjuk egy opera előadásra, és akkor meghallgatja
7: a
6: teljes operát.
7: Igen, igen, igen. De én nem csinálnám.
6: Világos. Megint egy kényes kérdés. Itt a műsor elején neked is megmutattam a mesterséges intelligencia által generált zenéket, amelyet egyébként a ChatGPT-vel csináltam magát a szöveget, és a Suno-val pedig a zenét.
7: Igen.
6: És én azt gondolom, hogy egészen minőségi zenék jöttek ki belőle.
7: Igen.
6: És
7: nem mondtam volna meg, hogy...
6: Hogy mesterséges intelligencia, igaz?
7: Igen.
6: Mi a véleményed róla? Tetszett, örülsz neki, félsz tőle?
7: Mit is mondtam? Talán azt mondtam, hogy jó hallgatni, ugye? Azt mondtam, hogy jó hallgatni, viszont érdekes, hogy valami monotonitást éreztem benne. Nem, tehát, hogy nem volt kifejlett. Uh-huh. Ezt éreztem, hogy nem tudott hova haladni a zene. Uh-huh. Tehát mindig ugyanolyan volt, mint egy gép. Uh-huh. Lehet, hogy ezt éreztem, csak akkor ezt még nem tudtam megfogalmazni. Uh-huh. De egyébként ijesztő, hogy ilyen van.
6: Nem veszi át az énekesektől a szerepet?
7: Hát remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem, mert azért a természetes énekhang azért az szerintem nem cserélhető föl egy ilyenre. Hát nagyon remélem, hogy nem.
6: Minden esetre ijesztő a jövő.
7: Igen.
6: Legalábbis vannak benne ijesztő elemek, de én azt gondolom, hogy ha jóra és tudatosan használjuk...
7: Akkor lehet, akkor miért ne? Miért ne?
6: Hát majd meglátjuk, hogy mi jön ki ebből. Minden esetre érdekes kitekintés a jövő irányába, az kétségtelen.
7: Igen.
6: Hol hallhatunk téged legközelebb, hogyha esetleg kíváncsi rád valaki?
7: Igen, hát legközelebb Kápolnásnyéken szerintem a Miklós Erikának a Quintessencia mesteriskolájának lesz egy ilyen záró vizsgája, és ott fogok énekelni Mozart Figaro házasságából Grofné, Dovesono áriát, és még egy nagyon tehetséges erdélyi baritonnal egy duettet a Figaro házasságából szintén.
6: Hát sok sikert kívánunk neked a szakmai életedhez, és természetesen a családi életedhez egyaránt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, megtisztelő volt veled beszélgetni, és természetesen egy élmény.
7: Nekem is nagyon nagy élmény volt, és nagyon szépen köszönöm.
6: Köszönöm.
5: Mai vendégem Sárközi Szénia operaének művész volt, akivel a beszélgetésünk második részét hallgathatták meg, melynek során beszéltünk az opera műfajáról, a gyökereiről és a szakmai sikereiről, valamint még számtalan érdekes témáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A szerdai csütörtöki műsorban este 10 órától pedig Váradi László junior prímadíjas zongora művészt fogjuk önöknek bemutatni, aki egyébként a Virtuózok tehetségkutató műsor külön díját is elnyerte. A zene minden pillanatban ott szól a fejében, és most bepillantást nyújt nekünk, hogy milyen egy zongorista világa. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas, dicsőséges gazdag áldásával. Te mi száztémaktálé? Legyél figyelmes, Oszi, mert most mondja,

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: El, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem, köszöntelek téged, és kérlek folytassuk akkor ezeket a katonai történeteket, tehát azért helyeztek át téged, mert annyira kiállott a Szent Szellem az egyik helyen, ahol katona voltál, hogy hát zavargások történtek, nem tudott elmenni őrségre az ember, mert ima órán ott maradt a nyomdagép alatt.
1: Igen.
0: És akkor ezért megharagudtak rád?
1: Igen. Ekkor már figyelték minden lépésemet. És akkor áthelyeztek egy másik helyre, Ceglédre, és ott Cegléden is, ott már az volt az érdekes, hogy a klerikális elhárítás, a vallásos világ, az szinte gyorsabban működött, mint a katonai. Mert a Cegléden voltak a teológusok. Gondolták, hogy ha oda tesznek engem, a teológusok közé azok majd kordába tartanak, a katolikus, evangélikus, református teológusok, akik ott katonáskodnak Cegléden. És néztem, hogy ilyen furcsán néznek rám, és így kerülgetnek. És akkor elmondták, hogy ők már kaptak az ő felekezetüktől értesítést, hogy ide fog jönni egy ilyen veszedelmes figura, aki nagyon szektás és veszélyes. És azzal ne álljanak szóba. Tehát ők már előre tudták, még mielőtt odahelyeztek volna, hogy veszélyes figura fog oda menni. Az voltam én. És akkor ott beszélget, persze az érdekelte őket, hogy mi az, amitől én veszélyes vagyok. Mondom, hát attól, hogy a Szent Lelkkel betöltekeztem. Meg azon csodálkoztak, hogy kívülről ismerem a Bibliát. Mert mindig, amikor beszélgettünk, mindig a helyen való igéket mondtam nekik, de én ezt utólag jöttem rá, hogy én sok olyan igét mondtam, amit később olvastam a Bibliába. Tehát nem olvastam előtte, nem tanultam előtte. De ugyanaz a Szentlélek volt bennem, meg van bennem, mint aki által íródott a Biblia. És tudta az Úr, hogy ezeknek a nagy tudású teológusoknak komoly bibliai érveket kell mondani, mivel a tudatomban nem volt annyi, ezért a Szentlélek a számra adta azokat. És aztán utána mondtam, hogy akkor menjünk egy nincs ma már nyelveken szólás. Mondták, hogy ennek a csodák ideje már lejárt. Ma már nincs nyelveken szólás. Mondom, de hogy nincsen, apukám ezért nem vert agyom, mert megszólaltam nyelveken előtte, és mivel angolul hallott az evangéliumot, ezért nem vert agyon, hanem inkább megtért. Tehát van a nyelvek neme is, meg van nyelveken szólás is, ami nem földi nyelv, hanem angyaloknak a nyelve. És ez egy nagyon, nagyon megérintett őket, hogy akkor hogy van ez, és akkor elmentünk imádkozni, és amikor elkezdtem nyelveken imádkozni, úgy betöltött őket a Szentlélek, hogy ott leestek a földre. Volt, amikor a páncélszekrény majdnem fölborította. Na, utána már nem mondták többet, hogy nincs nyelveken szólás. Nem mondták többet, hogy nincsen Isten ereje. Nem mondták, hogy a csodák kora lejárt, hanem inkább azok is megtértek Jézushoz. És aztán onnan is áthelyeztek, mert ott is sok katona megtért, és a politikai tiszt egy nagyon érdekes kis momentum, ami után leszerelt, mindig a politikai tisztek hívtak kihallgatásra. És akkor utána meg elvették a Bibliámat 100-szor, 1000-szer, volt, hogy rámuszítottak ilyen bűnözőket, hogy fenyítsenek be, de nem tudtak megfélemlíteni. Azoknak is mindenkinek az evangéliumot hirdettem. És aztán utána, amikor már leszereltem, elmentünk Erdélybe, Székely udvarhelyen egy diszkóba. Megengedték, hogy a diszkóba hirdessük az evangéliumot. És ott a diszkóba, ott volt az a hadnagy, főhadnagy, aki engem mindig hivatott kihallgatásra, politikai tiszt. És félrészegen befogadta Jézust az erdélyi diszkóba ez a politikai tiszt, és ott beismerte, hogy azért hívott mindig kihallgatásra, mert őt is érdekelte az evangélium. Csak éppen nem merte ezt így elmondani. Na és akkor ott is befogadta Jézust a szívébe, hála Istennek. Na és visszatérve, utána áthelyeztek Hódmezővásárhelyre. Ott Hódmezővásárhelyen ott egy nagyon érdekes dolog történt. Betettek minket őrségbe, és az őrségbe, ahol az őrség pihen, nő idejét töltötte, ott volt a fogda is. És a fogdába beraktak egy olyan katonát, aki ilyen deviáns magatartású volt, és mindenkit bántott, és betették a fogdába, de valahogy valaki pálinkát csempészett be neki a fogdába, és teljesen berúgott a fogdába, és elkezdte fölharabdálni az ereit, és már tiszta vér volt a cella. És akkor nem mertek szólni orvosnak, nem mertek szólni az ügyeletes tisztnek, mert hogy kerül a fogvatartotthoz alkohol? Itt valaki bejuttatta neki, és akkor nagy

0: Józsinak szólt a Gerenát Józsi, te vagy az imádkozó ember, akkor te imádkozzál ezért, és akkor oda mentem, imádkoztam érte, betöltötte a Szentlélek, és elaludt. És semmi kárt nem tett magába. Másnap mondom neki, figyelj, ha még egyszer ilyen dolog jön rád, hogy meg akarod magad ölni, akkor szólj nekem éjjel egykor is, és fogok érted imádkozni. Na, nem tudtam, hogy profétáltam. Az történt, hogy egy pár hét múlva őt kiengedték a fogdából, és betették őrségbe. De ilyen gyenge idegzettű, alkoholos problémájuk nem szabadott volna betenni őrségbe. És ment az őrségbe a katonatársaival, ő ment hátul, 30 éles történt a gépfegyverébe benne, másik 60 a lőszertáskájába. És ráfogta a fegyvert a társaira, szintén részeg állapotba, és azt mondta, hogy mindenkit le fog lőni, hogyha nem engedik oda Nagy Józsihoz. És akkor megváltozott a felvezetési útvonal. Mindig egy szabályos rendenbe kellett haladni, de akkor följöttek a körletbe, oda nem szabadott volna följönni az egész őrségnek. És följöttek a körletbe, és üvöltözött Nagy Józsi, gyere elő, mert szétlövök itt mindenkit. Nem mondom, én akármely jobb unós vagyok, a géppuska golyóna nem vagyok gyorsabb, de én mondtam neki, hogy éjjel egykor is jöjjön. És akkor lementem vele a őrtoronyba, ez egy szabálytalan volt, ma, hogy nem szabadott volna, de legalább a többiek nem voltak már veszélybe. És azt akkor fönt az őrtoronyba, ott kétszer rám húzta a gépfegyvert, hogy lelő engem is, meg magát is, és akkor mondtam neki, hogy ha engem lelősz, én egyből a mennybe jutok. Igaz, hogy sajnálnám, mert még egy gyerekem se született, és a feleségem otthon vár, de a mennybe találkoznék veled. A gyerekeim nem tudnának megszületni. Viszont egyből a pokolba kerülni. Ez nem jó üzlet. Térjél meg Jézushoz. És akkor ott megtért Jézushoz a helyszínen. Úgy betöltötte a Szentlélek, hogy elájult, és a hátamon vittem vissza az őrszobára. És akkor megnyugodtak a többi katonák is, hogy Jézus csodát tett vele.
1: Tudták, hogy Jézus tett csodát, nem gondolták azt, hogy lecsavartad, vagy
0: nem,
1: valami
0: hát ott csináltad. Álltak, nézték, hogy mi fog történni. Ott álltak reszketve az őrtorony alatt. Tehát nem úgy volt, hogy ezek elmentek, ott volt mindegyik betolva, hogy mi lesz itt. És utána megnyugodtak, amikor látták, hogy viszem a hátamon lefelé. És akkor viszem vissza a őrszobára. Na és attól kezdve soha többet nem akart senkit bántani, meg is tért, és abbahagyta az alkoholt is. Úgyhogy Jézus... És aztán az történt, hogy amikor leszereltem a katonaságtól 90 tavaszán, akkor az történt, hogy a politikai tiszt odajött hozzám, és megköszönte a térítői munkámat. Az ugyanaz, aki előtte büntetett miatta. Ugyanis közben rendszerváltás történt kint a polgári szférába. És sokan hirtelen keresztényekké lettek, anélkül megtértek volna. Csak politikai színezetű keresztények. Olyanok, akik kulturális értelemben azok. Vagy pedig most annak kell látszani, mert ilyen szelek fújnak. És akkor megköszönték a térítői munkámat ugyanazok, aki előtte büntettek miatta. Úgyhogy ez igazi nagy képmutatás. Úgyhogy...
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, tartsatok velünk a következő órában is, továbbra is.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben.
3: Rádiódikben. Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
5: Üdvözöllek benneteket, és a kedves hallgatókat, és örülök, hogy elmondhatom azt a történetet, amit Isten az életembe cselekedett. Tehát ott tartottunk, hogy a katona nem lelőtt, hanem én vittem vissza a hátamon az őrszobára, és utána normális ember lett belőle. Na azt utána, amikor leszereltem a hadseregtől, akkor a gyülekezetbe kérdezték, hogy szeretnék a gyülekezetbe dolgozni. Német Sándor kérdezte, hát mondom, hát annyi embert már Jézushoz vezettem, 120 katonát ért meg Jézushoz, mire leszereltem.
4: Ez összesen a négy?
5: A négy helyen 120 katonát ért meg, és négy gyülekezet indult a négy városba. És azok a mai napig is működőek. Mai napig is működnek. Na és akkor, amikor leszereltem, akkor nagy öröm volt, hogy mondta a pásztor, hogy hát akkor mennék a gyülekezetbe dolgozni, mondom, hát akkor lehet, hogy akkor majd beszélhetek is, vagy valami, mert szeretek Jézusról beszélni az embereknek. Szeretem, ha megismerik Istent. És akkor az volt a feladatom, hogy én takaríthattam a Párizsi utca irodát a belvárosba. Hát én először egy kicsit csodálkoztam, de hát jó alulról kezdeni. És a feleségemet is hívtam mindig, mert sokkal jobban takarított, mint én is akkor. Ő a segítő társam segített nekem takarítani. És akkor mindig takarítottunk napközben, és akkor délután megmentünk a Vörösmarty térre bizonságot tenni. Egyszer gitárral, és emlékszem, hogy az első bizonságtevésem úgy zajlott, hogy egyszer gitárral gitároztunk, elmondtuk a bizonságot, és a harmadik emeletre egy vödör vizet a nyakamba zúdítottak, hogy takarodjak innen. Nem mondom, köszönöm az zuhanyt, ma legalább nem kell fürdenem, azt tovább folytattam vizesen az evangélium hirdetését. És akkor úgyis befogadták Jézust az emberek a szívükbe. És akkor elindultak az utcai evangélizálások, ez 90 év elején. Hát volt olyan is, hogy elmentünk Egerbe, ott épp a skinheadek, meg a romák egymásnak akartak esni a dobótéren. És nagy rendőri felügyelet volt a dobótéren, mert ott a romák maga skinheadek háborúra készültek, mi meg evangélizálásra. És ott kiálltam, és az evangéliumot elmondtam mindegyikük előtt, és utána együtt tértek meg romák, meg skinheadek, és utána megölelték egymást, hogy Jézus befogadták a szívükbe. És elindult az egri gyülekezet, amikor ott hirdettük az evangéliumot, és én jártam le, és utána vagy több mint 20 évig én voltam ott a pásztor, és nagyon sok ember megismerte Jézus Krisztust. Úgyhogy aztán az egész országot elkezdtük járni, csináltunk ilyen evangelizáló táborokat, és több mint 250 helyi gyülekezet megalapításába aktívan részt vettem itt Magyarországon. Úgyhogy mindig lementünk, volt, ahol nem is voltak hívők előtte, csak azután lettek, hogy abból, akik megtértek az utcán, vagy a műfázba, vagy ahol voltunk, tehát Pajor Tamással, Tóth Gézával, és aztán több helyi városban levő pásztorokkal mindig együtt működve hirdettük az evangéliumot. Hát olyan nagy ébredés volt, hogy az első evangelizáló táborunkba, mert a Tóth Géza csinált ilyen pantum, mert az volt a cím, hogy Körlánc tánc. Arról szólt, hogy az ördög lánccal megkötözi az embereket, és csak Jézus tudja ezeket a láncokat elszakítani. Egy 15 perces pantomim volt, de arra több tízezeren fogadták be Jézust a szívükbe. És akkor voltunk így, 60-ban volt az első evangelizáló tábor, ott egy hét alatt 4500 ember fogadta be Jézust. De nem csak 60-ban, hanem környező településeken is. Egy nagyon emlékezetes volt, ez a TikTokomon meg is láthatjátok a fotót arról az eseményről, amit most mondok. Kukasz Nagy József lelkész, az a TikTok oldalam. Ott kim van egy olyan embernek a képe, aki először járt életében mankó nélkül. És az úgy történt, hogy bementünk egy ottani településre, és ott hirdettük az evangéliumot, és olyan ellenségesen fogadtak, a megdobáltak, mint a krumplival, tojással, répával, mindenfélével, és mondták, hogy takarodjunk innen.
4: Hol történt?
5: Ez Verpeléten volt, Heves megyében. És akkor, hát dehogy mentünk el, ott volt egy ilyen kis dobogó, amin a kereszt fő volt állítva, de fölálltam a kereszthez, és akkor elmondtam nekik az evangéliumot. És utána vagy 70 ember előre jött megtérni Jézushoz, azok közül, akik megdobáltak. Hát, hogy nem menekültünk el. És volt ott egy ember, aki két mankóján támaszkodott, úgy hívták, hogy Csonka Jenő. És ez egy baptista gyülekezetnek a tagja volt, de még soha nem tudott mankó nélkül menni, mert születésétől fogva volt ez neki. És akkor, hogy megyek, az emberek elmondták a megtérőmát, és megyek egyenként megáldani őket. És amikor odaérek ez az emberhez, ez mennyi nyelveken szól extázisba. És mondta, hogy mondja, érzem Isten jelenlétét, és közben nyelveken szól. Mondom, hát akkor dobd el a botot, azt táncolj. Oda sem néztem, ha mentem a következő emberére imádkozni. Csak ha megütöketik a vállamat, te ezt tényleg eldobta a botját. És akkor ott van lefotózva, amikor először eldobta a botját, és tényleg ott táncol az ember. És akkor átkereszteltük Épp Jenőnek. Most már nem Csonka, hanem Épp. És az Úr tényleg csodát tett az életébe. És akkor több minden évben tartottunk ilyen evangelizáló táborokat, ahol fiatalokat betanítottunk a pantomimre. Volt ilyen komoly színdarabunk is, amit aztán bemutattunk több helyen.
4: Többször említed ezt a szót, hogy evangelizáltunk. Ezt mi nem ismerjük annyira, ez egy ilyen keresztény szleng igazából. Ez egészen pontosan mit takar? Ugye említetted azt is, hogy volt, ahol leöntöttek egy vödör vízzel. Mit csináltok ilyenkor? Mit jelent az, hogy egy evangelizációs tábor?
5: Az evangelizálás szó azt jelenti, hogy örömhírmondás. És akkor a héber, ez görögül van az evangélium, héberül úgy mondják, hogy böszár. És mind a kettőben nagy örömöt jelent, a gyerek születésekor szoktak ilyet mondani, vagy például amikor egy harcmezőn az egyik csapat legyőzi a másikat, tehát a maratoni hírvivő az egy evangéliumot vitt, mielőtt meghalt volna, elmondta, hogy ők győztek, de ugyanez a kifejezés a Bibliában, hogy evangélium az egy jó hír mondás. ez egy bejelentés. Bejelentjük az embereknek, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, és joguk van, hogy bűn nélkül éljenek, betegség és átkok nélkül éljenek. Jézus elvette az átkokat is, a betegségeket is, meg a bűnöket is. És van lehetőség egy új országban élni, egy új módon, úgy, hogy közben nem kell utazni innen. Csak Jézus kell behívni a szívükbe. Az evangelizálás azt jelenti, hogy bejelentjük, hogy Jézus a királyok királya, urak ura, és a te szívedben is azt tud lenni, hogyha hiszel benne. És akkor egy másik országba kerülsz.
4: És ez gyakorlatban hogy néz ki? Tehát állsz egy téren, és akkor körbevesztek emberek, ezt hallgatják, vagy csináltok valami programot, valami felhajtást, vagy mi az, ami oda vonza az embereket?
5: Hát igazából annak idején, amikor még nem volt kereskedelmi tévé, nem volt internet és mobil, akkor az utcán is el lehetett érni az embereket. Most már nehezebb elérni az utcán az embereket, mert ha utcán is látsz embereket, belebújódnak a mobiljukba, és azt nézik csak. Még nagyon köszönni se köszönnek egymásnak. Tehát most igazából meg kell találni, hogy a rádión, a mobilon, a műsorokon keresztül valahogy bejussunk a zsebükbe az embereknek. De most is tartunk evangelizálás nyílt térit is, tehát csinálunk valami zenés koncertet, vagy egy pantomim előadást, vagy csak kimegyünk beszélgetni velük, vagy kimegyünk üdítőt osztani. Vagy van, hogy csinálunk ilyen ajándékoztásokat, és akkor egy pár kérdésre válaszol, akkor választhat egy könyvet, és akkor ez kapcsán elkezdünk beszélgetni velük. Tehát keressük mi is a módot, hogy hogy lehet az embereket megszólítani. De nem csak programszerűen kell evangelizálni, hanem életmódszerűen. Tehát, hogy a ember a munkahelyén vállalja a hitét, az iskolába, az utcán is, és ezernyiféleképpen. Tehát annyira rossz irányba mennek a dolgok itt a földön, hogy a családok is hullanak szét, alig van épp család, csonka családokban ülnek fel az emberek, sokan meg vannak keseredve, és csak rossz híreket hallanak a híradóba, a rádióba, de mai fiatal se híradót nem néz, se rádiót nem hallgat, hanem a TikTokon van, meg a Facebookon, meg az Instagramon, és ilyen véleménybuborékokba elszigetelődnek egymástól az emberek, a saját köreiket hallgatva, a másikat meg nem ismerve. Úgyhogy meg kell szólítani az embereket az evangéliummal.
4: Tehát akkor több ilyen evangelizáción részt vettél, így visszamenőleg, és utána alakult ki, hogy lelkész legyél?
5: Hát igazából én már előtte, én folyamatosan az voltam, anélkül, hogy annak neveztek volna.
4: Igen.
5: Tehát én mindig is az evangéliumot hirdettem, sőt a Szent Pál Akadémiát én már elkezdtem 91-ben, amikor megalapult, Közép-Kelet-Európai Lelkészképző Intézet volt akkor még a neve, és én voltam a legtovább odajáró ember, ugyanis én 2016-ban csináltam meg a mesterdiplomámat.
4: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, Nagy József lesz a vendégem.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Tehát onnan folytattam, hogy hivatalosan lelkész csak 2016-ban lettem, amikor a mesterdiplomámat elvégeztem a Szent Pál Akadémián. És azért ilyen sokáig tartott, mert sose volt időm vizsgára menni, meg tanulgatni, mert mindig gyakorlatban mentettem az embereket. Közben megjártam Kirgizisztánt, Kambodzsát, Oroszországot, Ukrajnát, és az egész világon, Nyugat-Európában is sok helyen hirdettem az evangéliumot, és nem volt időm vizsgákra, meg sok tanulásra, mert mindig a gyakorlatban csináltam azt, amit Isten cselekedett.
2: Hogy kell elképzelni, aztán kitérünk ezekre az országokra is, meg hogy milyen kalandjaid voltak ott, de hogy kell elképzelni egy ilyen akadémiát, ugye egy teológiát tanultál, milyen egy teológiai iskola? Mitől más, mint a többi iskola? Milyen tantárgyak vannak? Tehát itt nincsen valami szakmai tárgy, hanem mit tudom én, apostolok cselekedete óra van? Vagy hogy kell elképzelni egy ilyen?
3: Nekem a kedvenc óram az a bevezetés a Bibliába, az Ószövetségbe, amikor elkezdjük együtt felolvasni a Bibliát hangosan. És Ruf Tibor tanár úr, professzor úr, ő nagyon nagy tudású Biblia tanító, és akkor ott ő vele mindig átbeszéljük a kérdéseket, amit ott felolvasunk éppen. Én a mai napig bejárok ezekre az órákra, úgyhogy már 2016-ban elvégeztem, mindig beszoktam járni Bibliát tanulmányozni az aktuális akadémistákon. A jó pap is holtig tanul. Tehát én nem csak addig jártam, amíg le nem diplomáztam, hanem én most is bejárok, és szeret Németh Sándor előadásait mindig bemegyek hallgatni, a feleségének, Juditnak a tanításait, a dicséretről, a doxológiáról tanít. Tehát egy nagyon mély biblia ismeretet lehet kapni a Szent Pál Akadémián, amellett, hogy óhéberül és ógörögül is megtanul az ember, hogy eredetibe tudja olvasni a Bibliát, és hát ott van apologetika, van dicsérettan, van bevezetés az Ószövetségbe, Újszövetségbe, fundamentális teológia, tehát minden oldalról a keresztény történelmet is megtanulja az ember, az egyház történelmet, és tanulunk izraelógiát is, tehát Izraellel kapcsolatos dolgokat.
2: Akkor ez egy nagyon induktív biblia tanulmányozás.
3: Igen, tehát nem csak egy ilyen anakronisztikus régi dolgokkal foglalkozunk, hanem a mai modern Izraelnek az államával, annak a értelmezésével, és sokféle, tehát történelmet is egy más szempontból ismerjük meg, tehát én nagyon merem ajánlani a Szent Pál Akadémiát, aki szeretne nagyon mély biblia ismeretre jutni, akkor ott azt meg tudja szerezni 5 év, amíg elvégzi, hogyha nappalira megy, és az a jó, hogy van levelező is, tehát lehet levelezőn is elvégezni, és vannak olyanok, akik például még 8 általánosuk volt csak, és mafiózók voltak, meg gengszterek, és direkt azért leérettségiztek, hogy tudjanak jönni a Szent Pál Akadémiára. És miután elvégezték, most meg ők járnak a börtönmisszióba, a volt kollégáknak hirdetni az evangéliumot, én meg a kórház, vagy a betegekért imádkozzanak, és nagyon mély biblia ismeretük van. Tehát, a Szent Pál Akadémiának nem az a lényeg, hogy akkora fejed legyen, mint a pulpitus, csak oldalvás fér be az ajtón, hanem az a lényeg, hogy a szívedbe levő igék, azok gyakorlatban is működjenek az életedbe, és mások életében is. És nagyon sokan, akik elvégezték a Szent Pál Akadémiát, ők bejárnak hitoktatóként a világi iskolákba, általános iskolákba, gimnáziumokba, és tanítják a Bibliát az ott.
2: Hittanóraként?
3: Hittanóraként, igen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Én nagyon élvezem a Szent Pál Akadémiát. Most lesz amúgy egy nyílt nap pont jövő szerdán, hogy be lehet menni a Szent Pál Akadémiára nyílt napon, és akkor be lehet ülni, megnézni, milyen ott a oktatás, bármelyik órára be lehet ülni. És akinek van már érettségie, és szeretne biblia ismeretét nagyon elmélyíteni, az bejelentkezhet a Szent Pálra.
2: Na, hogy tartunk, hogy Szent Pál? Ugye Pál apostol pont egy olyan ember volt, aki rengeteg helyen járt, evangélizált, gyülekezeteket plántált, megnyílt egy gyüli, már ment is tovább, az a Gyüli az úgy jó volt, írt nekik persze levelet, de már ment is tovább csinálni, tovább az Isten munkáját, megint kialakult egy Gyüli, megint ment tovább, megint kell. Na hát ezt látom a te életeden is, és kanyarodjunk vissza oda is, hogy külföldeken jártál. Hogy jöttek ezek a dolgok? Mi alapján mentél külföldre? Meghívásos alapon, vagy csak elindultál? Tehát hogy indul el az ember több különböző országba?
3: Hát például most Szlovákiába meg Lengyelországba úgy jutottam el, hogy a Covid után nem volt elég a család megéletéséhez az ember fizetése. Csak elmentem raktárba dobozokat pakolni, elmentem teleautósofőrködni. És Lengyelországba kellett vinni az árukat, meg onnan hozni, és útközben mindig bementünk egy adott gyülekezetbe, és akkor ott segítettünk a gyülekezetet építeni, és egyre jobban elkezdtek növekedni. Én ott például így mentem el, hogy egy adódó spontán ilyen munka lehetőség pluszba, és akkor a közbe adódott rá lehetőség. De legtöbbször hívni szoktak, mert valamennyire hallják, hogy hirdetem az evangéliumot, sok csodákat is átélnek, akikért imádkozunk, és akkor elhívnak. Például Kirgizisztánba úgy jutottam el, hogy ott egy olyan testvér végezte a repülő helikopter tanfolyamait, akinek aztán lett egy kirgiz felesége. És ők elmentek Kirgizisztánba meglátogatni az ottani családtagokat, és ott találtak egy élőhitű gyülekezetet. És akkor oda aztán kihívtak szolgálni. És ott például Kirgizisztánba ott egy több mint 10 000 fős gyülekezet van már, és onnan Kirgizisztánban elhoztunk ide Magyarországra, vagy 8, először 8 diákot, utána meg még többet, és ők is elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Akkor látták, hogy itt milyen saját rádiónk van, tévénk van, oktatási intézményeink vannak, és ők is létrehoztak ott keresztény iskolát Kirgizisztánban, ahol még a muzulmánok is járnak a keresztény iskolába. Persze, amikor elkészült aztán a keresztény iskola, akkor utána aztán a muzulmánok föl is gyújtották azt, és újból kellett csinálni, mert nem tetszett nekik, hogy ott keresztény iskola van. És hát ott Kirgizisztánban még először, amikor először voltam 2000-ben, akkor még az utcán is tudtuk hirdetni az evangéliumot, de annak a színe alatt, hogy egy színházi előadást mutatunk be. És akkor a színházi előadás keretében elmondtuk az evangéliumot is. És sok muzulmán megtért Jézus. Az még a fán is csüngtek mindenütt, hogy hallgatták, hogy hirdetjük az evangéliumot, és sokan megtértek, de ott is volt egy olyan, hogy úgy kellett kimenekíteni egy helyről, mert egy ilyen fanatikus muzulmán csoport odajött, és úgy szidobálták kővel a kocsinkat, mint a golyószóróba szétlőtték volna.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Nagy József lesz a vendégem.

0: Rájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Keresztészség. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szétdobálták a kocsitokat. Ijesztő volt azért ez a dolog? Mit éreztetek olyankor?
2: Ijesztő volt, de soha nem volt félelem bennem. Mert ha meghalok, is egyből megyek a mennybe. És ott nagyon nagy példák voltak a keresztények, akik jártak a gyülekezetbe. Ott volt egy olyan idős szakállas bácsi, aki 85 éves volt, és minden nap a családja megverte. Azért, mert Jézushoz megtért, és minden nap szétverték azért, hogy ott hagyta a muzulmán vallást, és keresztény lett. És ott nagyon sokszor átélnek a keresztények üldözést, és mit Magyarországon is, hála Istennek, jó körülmények között gyakoroljuk a hitünket, vallásszabadság van.
1: Nyíltan beszélhetünk egy rádióban a hitünkről, ott azért ez
2: ott pedig adott. Az életükkel fizetnek sokszor a hitükért. És akkor ugye az is egy problém, ott is az egy poszt-szovjet köztársaság volt, Kirgizisztán. Ott van egy gyönyörű tó, az Iszikuli tó, ott a 2000 méter magasan a hegyek között, 5000 méteres hegyek között. És ott is mentünk a hegyeken át, és ott is volt olyan, hogy én teljesen lakatlan területen mentünk, és ott volt egy ember, ott ült vagy 50 kilométerre minden lakott területtől, és ott ült a földön, és le volt bénulva, és nem tudott mozdulni. És akkor oda mentünk hozzá, beszéltem neki Jézusról, nyilván tolmácson keresztül oroszul, és akkor kiderült, hogy ledobta a lova elment, ő meg ott feküdt, betegen, sérülten a földön, minden lakott területről távol. 5000 méteres hegyek között. Meg 6000 méteres hegyek között. És akkor elmondtam neki az evangéliumot, befogadta Jézust a szívébe, megáldottam, talpra állt, és utána tudott mozogni. És utána azt mondta, hogy azért dobta le a lova, hogy ő Istent megtalálja őt. Istent meg megtalálja, hogy őt a lova ledobta, de az Isten meg megtalálta. És akkor aztán kocsival elvittük őt arra felé, amerre szeretett volna menni, és hálát adtunk Istennek. És nagyon izgalmas volt, onnan eljött 8 diák, elvégezték az akadémiát, és akkor visszamentek, és ott folytatják a munkájukat. Azóta 2000 mecset épült Kirgizisztánba. A keresztényeket szorítják folyamatosan háttérbe, és nagyon sok pénzt benyomnak a muzulmán vallás terjesztésére. Azoknak adnak kamatmentes bankhiteleket, a keresztényeknek jó drágán adnak. Tehát ott egy olyan irányba mennek a dolgok, hogy nem a keresztényeknek kedvező irányba. Ezért adjunk hálát Istennek, hogy Magyarországon lehetünk, és imádkozunk a többi nemzetért is. Minden perc meghal egy keresztény a hite miatt. A világ nagy részén üldözik a keresztényeket. És ők mégis bátran tesznek bizonságot Jézusról. És itt az elkényelmesedett Nyugat-Európában a keresztények csak a saját érdekeiket nézik sokszor. Legyen szép házam, legyen szép családom, legyen jó autóm, jó állásom, el vagyunk itt a gyülekezetben egymással, és egy ilyen befelé forduló, ilyen áld meg Isten klubot játszanak sokan. De nem szabad ezt csinálni. Jön vissza az Úr, minél több embert meg kell menteni. Hirdetni kell az örömhírt az embereknek. Nem csak akkora, akik életveszélyben vannak, azokért imádkozni kell, de nekünk is kell menni hirdetni az evangéliumot. Hát volt, hogy egy KGB-s tábornok is megtért ott Jézushoz, amikor ott voltunk. Úgyhogy ott a kommunista vezetőtől kezdve a muzulmánig, meg az átlag hitetlenig, ott sokkal könnyebben megtérnek az emberek, mert nem materialisták, mint Nyugat-Európában. Nem tesz őket olyan kényelmessé a jólét, meg a sok finom kaják, meg a szórakozási lehetőségek. És ott még jobban emberek az emberek, egymással jobban beszélgetnek. Nem csak a kibertérbe csetelgetnek, hanem megszólítják egymást. Még ha néha agresszívan akkor is. Na visszatérve, azért nagyon sok helyen, például Kambodzsában, amikor voltunk, akkor ott oda úgy kerültem ki, hogy Kambodzsából itt tanult az orvosi egyetemen egy diák. és ez eljött a gyülekezetünkbe még Budaörsre, aztán ahogy elvégezte az orvosi egyetemet, ő is megkeresztelkedett, újjászületett, és akkor visszament Kambodzsába, és már több mint 20 gyülekezet alapult rajta keresztül ott Kambodzsába. Visszavitte az evangéliumot, és onnan is küldtek diákokat ide, hogy elvégezzék a Szent Pál Akadémiát. De ugyanígy Afrikába is. Afrikában én még nem voltam, ott a Flajszendre volt már többször, és több afrikai országban is. De ott is például afrikai diákok is többen elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Kambodzsai diákok, kirgiz diákok, vagy szlovákok, vagy németek, vagy svájciak, vagy bármely...
1: Tehát ez egy nemzetközi iskola, van lehetőség angolul is tanulni.
2: Igen, igen. Meg megtanít, aki például nem tud se angolul, se magyarul, azt meg megtanítják magyarul az első évbe, és akkor már tud magyarul, így pedig akkor lesznek tolmácsaink, amikor megyünk majd abba az országba.
1: De ez csodálatos.
2: Ugye Flajszendre most már, ő neki már van tolmácsa több afrikai nyelvre is, mert megtanultak magyarul a diákok, amikor kimegy. Úgyhogy fantasztikus az urat szolgálni globális szinten, az egész földbolygó szintjén, de először neked, meg nekem is először a saját családunk szintén kell. Tehát nem mindjárt valami távoli országba kell menni, hanem a saját családodat kell megmenteni. A saját környezetedet.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.

0: Rájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Többször említetted, hogy hány helyen hirdetted az örömhírt, hány helyen tértek meg emberek. Ugye ki is fejtettük, hogy mi az az evangélizálás, de egészen pontosan miről beszélsz itt? Mi az az evangélium? Mi az, amiben te ennyire hiszel? Mi az, amit hallanak az emberek, és megváltozik az életük? Kérlek, mondd el most nekünk, itt a hallgatóknak is, hát ha megváltozik egy hallgatónknak.

hozzám, aki megfáradtál. Gyere hozzám, aki megterheltettél. És vedd fel az én igámat, amely édes és gyönyörűséges. És ne a te terheid alatt roskadjál, hanem gyere, tedd le a terheidet. Én a Golgotai kereszten magamra vettem a te bűneidet. Magamra vettem a te vétkeidet. Én a Golgotai kereszten beteg lettem a te betegségeddel. Szenvedtem a szenvedéseddel. Átkozott lettem a te átkaiddal. És minden fájdalmadat átéltem a Golgotai kereszten. Ezt üzeni neked Jézus Krisztus. És ne csak az legyen a hited jele, hogy egy nagy súlyos aranykeresztet hordasz a nyakadba, hogy a Pajor Tamás is elénekelte, hogy egy sejem melegítős férfi nyakába súlyos aranykereszt, de ez nem zavarja meg abban, hogy utcanőt keres. És Isten szeretne téged is kiragadni, hogy ne csak külsőleg legyél Jézusba hívő, hanem belsőleg is legyél Jézusba hívő. És ne egy nagy kereszt vagy egy nagy feszület igazolja a te keresztény hitedet, hanem legyen a szíved olyan, hogy Isten lakozzon a te szívedbe. És hogy tud Isten a szívedbe lakozni? Jézus Krisztuson keresztül. Isten a fiát Jézust azért küldte el a mennyből, hogy kifizesse értünk a váltságdíjat. Jézus a Golgotai kereszten azért lett fölfeszítve, ott függött Jézus ég és föld között fölfeszítve, emberek elhagyták, Isten is elhagyta. És Jézus a kereszten fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ezt mondta Jézus. És tudod, miért mondta ezt? Hogy te meg tud találni Istent. Azért hagyta el az Jézust az Atya, és Jézus nem a szenvedésbe halt bele, a fizikai fájdalmakba, hanem abba, hogy az Atya elhagyta őt. Ebbe halt bele Jézus. És azt mondta Jézus, hogy Atyám, a te kezedbe helyezem az én lelkemet, és utána kilelte a lelkét. És az Atya kezébe került Jézus lelke? Nem. A pokolba szállt alá. Jézus szenvedései folytatódtak a pokolba. 3 nap és 3 éjjel ott volt a pokolba. Ott, ahol azok az emberek vannak, akik nem hittek Jézusba, mert ők mind a pokolba kerültek. És Jézus ott lent a pokol legmélyig lejutott, és ott bejelentette az ő győzelmét. És a 3. nap hajnalán, a világ legvidámabb vasárnapján, jött a Szentlélek, és lement Jézus után a pokol legmélyére. És a Szentlélek kiragadta Jézus lelkét, szellemét a pokolból, és visszavitte a sziklasírba, és Jézusnak a testébe visszament a szelleme és a lelke. Az angyalok elpöckölték a sziklát a sziklasír elől, azt a hatalmas követ, és Jézus a saját lábán kísértált a sírjából. És utána több mint 40 napig megjelent a tanítványainak. És együtt evett velük, együtt ivott. A Tamásnak azt is megengedte, hogy beledugja az ujjait a sebeibe. És azt mondta Tamásnak, te láttál, Tamás, és hiszel. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És te pont ilyen lesz, kedves hallgató. Nem láttad Jézust, de mégis hihetsz benne. Azáltal, hogy a szívedbe fogadod Istennek a szavát, amit most üzenünk neked, amit Isten üzen rajtunk keresztül neked. Elhiszed, hogy Jézus testben föltámadt a halálból. Elhiszed, hogy a mennyből küldte őt az Atya Isten, a saját fiát, odaadta érted engesztelő áldozatul. És Jézus miután 40 napot eltöltött a földön, utána bejelentette a tanítványainak, hogy most vissza fog menni a mennybe, és több mint 500 szemtanú szeme láttára. Fölemeltetett Jézus a levegőn keresztül az égbe, nem helikopterrel, űrhajóval, csak úgy gyalogosan. Szentlélek fölrepítette, és ott megálltak az Jézus azt mondta tanítványainak, miközben ment fölfelé. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti pedig menjetek és hirdessétek az örömhírt minden embernek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez a két út áll az ember előtt. Az üdvösség útja és a kárhozat útja. Mit kell, azt csinálja, hogy a pokolba juss? Semmi különöset, csak amit eddig sikerülni fog. Mit kell azt csinálnod, hogy ne kerülj a pokolba? El kell kezdened hinni Jézusban, hogy ő helyetted halt meg a kereszten. El kell kezdened hinni, hogy Jézus maga az Istennek a fia, és az embernek a fia egyszerre. És van egy olyan ember a mennybe, aki egyszerre Isten, és egyszerre ember. És hogy tudod, mit csinál a mennybe? Közben jár érted. Érted? Ha ezt megérted, akkor fogsz hinni Jézusba. Behívod őt a szívedbe, és kéred, hogy bocsássa meg a bűneidet, és adjon örök életet. És az adás végén szeretnék egy ilyen imát is elmondani, hogyha te szeretnéd, akkor elmondhatod velem együtt.

0: most elmondhatjuk, mert hamarosan az adás végéhez érünk. Tehát akkor nem lesz most már következő szegmensünk, most fogunk elköszönni, úgyhogy mielőtt elköszönünk, kérlek, hogy akkor mondd el.
1: Köszönöm Armando a lehetőséget, és akkor arra kérlek, kedves hallgató, ha ott ülsz a kocsidba, vagy a házadba hallgatod ezt a rádiót, akkor hasd meg egy kicsit a fejedet, és nyisd meg a szívedet, és mondd el velem együtt ezt az imát. Mennyei atyám, az Úr Jézus hatalmas nevében jövök te hozzád. Hiszem, hogy te egy bűnbocsájtó Isten vagy. Te a mennyből jöttél le, Jézus. Emberé lettél értem a Golgotai kereszten, és kifizetted értem a váltságdíjat. Hiszem, Úr Jézus, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az én megváltóm, szabadítóm, gyógyítóm, Uram és Istenem. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok. Sokat vétkeztem ellened, de kérlek, bocsáss meg minden bűnömet, s adj nekem örök életet, és add, hogy a szívembe ott éljen a te élő beszéded, és tégy méltóvá, hogy amikor eljössz majd, megállassak előtted a te dicsőségedben. A Jézus nevében. Amen. Ezt a imát, hogyha elmondtad, Jézus is megvallott téged fönt a mennyben, és jó, hogyha keresel egy jó gyülekezet, ahova tudsz majd menni, és előveszed a Bibliádat, leporolod, és elkezded olvasni, mert Isten szólni fog hozzád.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonyságot tettél, illetve evangélizáltál. Remélem, hogy viszont látunk még téged, és hallhatunk itt a rádiódikben.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Ti pedig hallgatóink, ne felejtjétek.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick. Közlekedési hírek.
4: A Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítás miatt. Forgalom korlátozásra számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a Szentendrei út szervízútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a Szondi utcában, lezárták az E5-ös utcát a Terész körút közötti szakaszon. A Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tahi Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
4: Hőséget és zivatarokat tartogat a hétvége. Ma kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek. Most pedig belecsapunk egy olyan nyári jelenségben, amit ti is biztosan észrevettetek, különösen, ha fent vagytok a különböző social oldalakon, Instagram, Facebook vagy TikTok. Nyár van, pörögnek a sztorik, és minden második poszt tengerparton, medencében, koktéllal a kézben készül. Nézzed, hogy valaki a Bali partján sétál, más megy egy luxus szállodába, jelentkezik be, és közben te panelház 7. emeletén ülsz a ventilátor előtt egy hideg ásványvízzel, azon gondolkodva, hogy vajon csak neked nincs pénzed elmenni sehová. Ez az időszak, amikor az emberek, főleg a fiatalok hajlamosak azt hinni, hogy mindenki más jobban él náluk. Hogy mindenki másnak jobb a párkapcsolata. Szebb a teste, gazdagabb az élete, pedig ezeknek a posztoknak nagyon kevés közük van a valósághoz. Egy jól beállított fotó, egy 10 másodperces sztori nem mutatja meg, hogy az illető előtte veszekedés volt a párjával, hogy kiégette, vagy épp kölcsönből ment el nyaralni. A közösségi média egy kirakat. Mindenki azt mutatja, mit szeretne, hogy lássanak róla. És nyáron ez hatványozottan is igaz. A kérdés csak az, hogy mennyire hisszük el, amit látunk. A közösségi média nyomása ilyenkor erősebb, mint bármikor máskor az évben. Ha nem mész el nyaralni, már is le vagy maradva. Ha nincs új fürdőruhás képed, vagy nem posztolsz semmit, az olyan, mintha nem is lenne nyarad. De a valóság az, hogy a legtöbben otthon maradnak, vagy csak közeli tóhoz mennek el egy napra. És ebben nincs semmi szégyelnivaló. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy miért csináljuk ezt. Miért akarjuk azt mutatni, hogy minden rendben van, hogy élünk. Élvezzük a nyarat, miközben lehet, hogy pont az ellenkezőjét érezzük. A közösségi média főleg nyáron gyakran válik egyfajta versennyé. Ki tud szebb képet, érdekesebb helyet, drágább életet vagy különlegesebb programot posztolni. Ez egy hamis valóság, ahol sokszor nem az számít, mi történik, hanem az, hogy hogyan néz ki egy képen. A nyári depresszió, bár furán hangzik, létező jelenség. Sokan ilyenkor érzik magukat a legmagányosabbnak, mert miközben mindenki boldognak tűnik, a közösségi médiában ők nem érzik jól magukat. Pedig ez a kontraszt nem valódi. Ez csak digitális világ torz tükre. Ezért fontos, hogy nem mások nyaralásához, fotóihoz mérjük saját magunkat. A valódi pillanatok sokszor nem posztolhatók. Egy csendes délután a nagymamával, egy séta a barátoddal, séta a városban, vagy egy beszélgetés a testvéreddel, konyhaasztalnál, ezek azok a dolgok, amiket nem lehet befilterezni, de örökre megmaradnak bennünk. És ha már itt tartunk, nem kell, hogy a nyarad instakompatibilis legyen. Nem attól jó egy vakáció, hogy sok lájkot kap, hanem attól, hogy valóban kikapcsol, hogy feltölt, hogy nem kell közben szerepet játszanod. Én azt mondom, próbáljuk meg úgy nyaralni, élni, lazítani, hogy közben nem azt figyeljük, hogy mások mit csinálnak. Hogy merjünk jelen lenni, nem csak a képernyő előtt, hanem egymás mellett is. Merjünk unatkozni, merjünk csendben lenni, merjünk offline lenni. Aki pedig most hallgatja ezt a műsort, lehet, hogy épp otthon van, lehet, hogy dolgozik, lehet, hogy nincs pénze nyaralni, de nyár nem attól nyár, hogy hova mész, hanem attól, hogy hogyan érzed magad. Írjátok meg nekem SMS-ben, ti mit gondoltok erről. Nyomás számotokra is ez a nyári posztolás? Írjátok meg nekem a 06303030 100-as telefonszámon, most pedig szóljanak nektek a dalok. Tabin Bachtáli!

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani benneteket, és hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és ír nekem SMS-t. Most pedig nézzük meg együtt, hogyan lehet elviselni a nyári kánikulát. Vannak bevált praktikáid? Te hogyan hűtöd le magad otthon? A munkahelyeden, vagy akár az utcán? Van, aki a klasszikus ventilátor plusz hűtőtásványvíz kombóra esküszik, mások reggelente locsolják a lakást, hogy pár fokkal lejjebb menjen a hőmérséklet. Aki teheti, klímát szerel be. De valljuk be, nem mindenkinek van rá pénze. Vannak, akik az ablakra vizes lepedőt akasztanak, hogy hűvösebb legyen a lakás. Régi trükk, de működik. Aztán ott van a hideg lábfürdő. Egy lavor víz a láb alá, miközben megy a tévé, hogy hallgatod a rádiódikket. Hidd el, azonnal könnyebb lesz elviselni a meleget. És ne felejtsük, inni, inni és inni. Naponta legalább 2-3 liter víz. Ez nem ajánlás, ez életmentő. Különösen az időseknél fontos, hogy ne várják meg, még szomjasak lesznek. A kiszáradás ilyenkor gyorsan jön, és komoly baj lehet belőle. Gyerekeknek, időseknek és háziállatoknak különösen oda kell figyelni. Ne legyenek napon, mindig legyen előttük friss víz és hűvös hely. Ne hagyjuk a kutyákat az autóban. Egy kocsiban percek alatt 60-70 fok is lehet, tragédia történhet már emiatt. A közösségi helyeken, buszmegállókban, tereken egyre több helyen van párakúpos hűtés. De a városban sétálva is érdemes keresni az árnyékos oldalt, vagy a parkolót, ahol több a zöld. A növények ugyanis természetesen hűtik a levegőt. Beszélhetünk a nyári ételekről is. Ilyenkor kevesebbet kíván a szervezet. A friss gyümölcsök, görögdinnye, őszi barack, megy nem csak finomak, hanem vízháztartást is segítenek rendben tartani. A nehéz zsíros ételeket inkább mellőzzük. A lángos jó, de nem délbe együk a 40 fokban. És végül, hogyan alszunk nyáron? Vannak, akik csak egy vékony lepedő alatt nyitott ablaknál próbálnak megaludni, mások éjszaka vizes törölközőt tesznek maguk mellé, vagy hideg vizes zuhannyal próbálják lehűteni magukat lefekvés előtt. Egy hallgatóm egyszer azt mondta, én egy vízzel teli, lezárt műanyag palackot beteszek a fagyasztóba, és estére azt az ágy végébe teszem. Olyan, mint egy jégakú, és egész jól lehet így aludni. Na ez például egy szuper tipp. Neked van bevált trükköd? Meleg ellen? Írd meg nekem SMS-ben, hadd osszuk meg egymással a legjobb praktikákkal. Maradjatok velem, ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, és most pedig szóljon nektek egy igazán nagy sláger, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, te vénsz azt, hogy te bachtál-e?
2: A gyere öskös, ígyunk valamit! Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya, bolonduljunk meg akkor még jobban!

0: Rádió Dick.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádió Dick. Én Stojka Armandó vagyok, és ebben az órában egy olyan témát hoztam így az óra végére, ami lehet, hogy elsőre viccesnek tűnik, de közben mélyebb, mint gondolnátok. Ez pedig a nevetés. Pontosabban az, hogy tudunk-e nevetni magunkon. És most én elmondtam a nevet és titulust. Van az a mondás, hogy aki tud nevetni magán, azon kevesebben nevetnek. És ez teljesen igaz. A humor az egyik legerősebb túlélési eszköz, különösen nekünk romáknak. Mert ha megnézzük, a történelmünket tele van nehézségekkel, kirekesztéssel, hátrányokkal, és mégis mi volt az, ami segített túlélni? A család? A zene? Igen. De ott volt mindig a nevetés is. Az a fajta cigányos humor, ami akkor is előjön, amikor már sírni kéne. És ha belegondolunk, ma a közösségi médiában, a TikTokon, vagy épp a konyhában egy családi ebben

az erős ember. Mert ez azt jelenti, elfogadod magad hibákkal együtt. És pont ettől vagy hiteles. Pont ettől vagy szerethető. Szóval nem csak annyit üzenek, ne vedd magad túl komolyan. Néha nézd tükörbe. Csinálj egy idétlen fejet, és ne vess egyet. Nem ciki, emberi, sőt, cigányos. Most pedig szóljon nektek egy igazán jó kis dal. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel, és természetesen a következő órában is várlak benneteket hatalmas szeretettel, hiszen egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. És természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 0630-30-30-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szóljanak a slágerek. Tavén szeszteszem.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa fális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK. Közlekedési hírek.
5: A Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítás miatt. Forgalom korlátozásra számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a Szentendrei út szervízútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a Szondi utcában, lezárták az E5-ös utcát a Terész körút közötti szakaszon. A Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tahi Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
5: Hőséget és zivatarokat tartogat a hétvége. Ma kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak 100.3 Rádió DIK hírei.

0: kérésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Tiszta lappal indulni, lehet-e újra kezdeni bármit az életben? 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, is egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, tehát még ebben az órában is itt vagyok veletek, és közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek, és megzavarni titeket a zenék közben. Szokták mondani, sosem késő újra kezdeni, de tényleg? Lehet, hogy új életet kezdeni 30 évesen, vagy 50 évesen, túl késő. Vagy ha valaki már ült börtönben, ha valaki egyszer elrontott valamit. Igen, lehet. A legtöbb ember nem azért marad benne egy rossz élethelyzetben, mert nem tudna kilépni belőle, hanem mert elhiszi, hogy már nem érdemli meg az újat. Hogy már késő, hogy már úgyis mindent elrontott. És itt jön be a gondoskodás ereje. Mert az újrakezdés nem úgy tűnik, hogy egyik napról a másikra minden megváltozik, hanem úgy, hogy elkezdesz másképpen látni és önmagadat is. Sokan kérdezik tőlem, mit csináljak, ha elrontottam valamit, ha kihagytam az iskolát, ha belekeveredtem valami rosszba, ha széthullott a család, és erre egy válasz van. Kezd újra, Istennel. Lehet, hogy nem ugyanúgy indulsz, mint más, de az újrakezdés joga mindenkit megillet, és a jó Isten mindenkinek segít. És itt jön a hit, a közösség és az akarat. Mert nem vagy egyedül. Ha elég bátor vagy ahhoz, hogy elismerd, igen, hibáztam, akkor már erősebb vagy, mint hiszed. Az újrakezdés nem a múlt tagadása, hanem annak az elfogadása. Hogy lehet másképp is élni? Szóval, ha most éppen valami nehézben vagy, ne félj újrakezdeni. Legyen az tanulás, munka, kapcsolat, életmód, vagy akár a hited. A tiszta lap nem azt jelenti, hogy nincs múltad, hanem hogy vállalod és tanulsz belőle. Most pedig szóljon nektek egy jó kis dal, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, ír nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Szóljon a dal! Jean-Mont!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani benneteket, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habozz, tárcsázd a 0630 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Tehát, csend is lehet válasz. Miért nem kell mindig mindent kimondani? Van egy mondás, a bölcs ember kevesebbet beszél. A mai világban viszont épp az ellenkezőjét látjuk. Mindenki hangos, mindenki véleményt mond, mindenki posztol, kommentel, kiabál, élőzik. De közben elfelejtjük, hogy a csend is lehet válasz. Tehát nem kell mindig info. A csend néha többet mond, mint ezer szó. Amikor valaki bánt, és te nem reagálsz. Amikor vitába keverednél, de inkább hallgatsz. Amikor tudnál várni egy keményet vissza, de inkább méltósággal maradsz csendbe. Ez nem gyengeség, az erő. És főleg ma, amikor annyi zaj vesz körül minket. A csend az egyik leghatalmasabb fegyver. Romák közt is sokszor van szócsata. Családon belül, utcán, közösségi oldalakon. És persze kell beszélni, kell kiállni magunkért, de nem mindenre kell reagálni. Néha épp az a legnagyobb bölcsesség, ha nem mondasz semmit. Ez a mai üzenetem. Tanuljunk meg hallgatni is. Nem csak másokra, hanem saját magunkra. A belső hangra, a csendre. Mert abban ott van az iránytű. Most pedig szóljanak nektek hatalmas lágerek itt a Rádió Dicken, Tavénszasz Tételbachtále.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani benneteket. És a mai nap folyamán ismét hoztam nektek egy témát, hiszen ebben az órában még itt vagyok veletek a nagy slágerek közt. Nyári újrakezdés. Használjuk ki a napsütést az élet újraindítására. Most már azért 14 napja itt vagyunk a nyárban, de nézzük. Június van. Ragyog a nap. Forrósodnak a napok, és ilyenkor sokan már csak a strandot, a zenét és a fagyit látják. De hagyd mondjak valamit. A nyár nem csak lazulásra jó, hanem újra tervezésre is. Mert valahol ez az év közepe, és újra lehet gondolni, hova tartasz az életben. A nyár az a pillanat, amikor fellélegezhetsz. Kicsit megállsz, de ne csak testileg pihenj, hanem lelkileg is. Mi volt eddig 2025-ben? Mi ment jól? Mi nem sikerült? És mit szeretnél másképpen a következő fél évben? Ez a nyár lehet a te belső újrakezdés gombod. Elkezdhetsz futni reggelente. Letölthetsz egy appot, és elkezdhetsz tanulni valamit. Vagy újrakezdheted a kapcsolatot egy régi baráttal. Vagy csak egyszerűen kitakarítod a lakást, a lelkedet. És azt mondod, mostantól máshogy csinálom. A nap süt, a világ újra nyitva van, használd ki. Ez a nyár lehet a fordulópont. Ne csak sűj a napon, ébredj is rá, mire vágysz igazán. A nyár nem csak meleg, hanem lehetőség is. Te kezdted már újra? Írd meg a tapasztalásodat. És természetesen, ha újrakezdés előtt állsz, azt is írd meg, mik kavarognak benned, milyen kérdés van, mi az, ami visszatart. Várom az SMS-eket a 0630303030-100-as telefonszámra, és most pedig szóljanak nektek a dalok, és ezekkel a zenékkel szeretnék búcsúzni tőletek a mai nap folyamán. Akiknek ma van születésnapjuk, Isten éltesse őket sokáig erőben, egészségben, gazdagságban, boldogságban a családjukkal együtt, és természetesen, akiknek névnapjuk van, azoknak is nagyon-nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Akik a mai nap folyamán dolgoztak, azoknak kitartást kívánok, együtt érzek veletek, drága testvéreim. És aki most készül az ebédhez, annak pedig jó étvágyat kívánok, és nyugodtan ezt is írjátok meg nekem SMS-ben, hogy kinél mi az ebéd a mai nap folyamán. Csodálatos szombat délutánt, napsütésben érezzétek jól magatokat a családotokkal. Én Sztojka Armandó voltam, jövő héten is találkozunk, szóljanak nektek a dalok, sziasztok!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

mondom magának, hogy a csókját nekem adjon, ne másnak. Tiszán, innen Tiszántúl, este felé mindig.

csak magától. Irigylem az illatot a virágtól.

reggel, délben, este a csóka martvány. Új szerető, ki nem csak, aki nem egy bacsint másra, aki reggel, délben, este a csóka

0: holnap délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani. A múzeumok környékén a H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és Közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
2: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terheli a szervezetet, de extrém hőség és füllettség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy mindenki örül ennek az időjárásnak. Én egyébként mindenképp alig vártam, hogy végre ilyen kellemes, meleg, nyári idő legyen. Abszolút nyári hangulatban voltam, úgyhogy bízom benne, hogy ez nálatok is így volt. Úgyhogy jöjjenek a jó kis nyári dalok itt a 100.3 Rádió Dicken.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: GPM Music Production. GPM Music Production.

szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez itt a Rádió X100.3, Tatai Anna vagyok. Sziasztok! Azonnal csekkoljuk az időjárást, közlekedést. Az van, hogy amúgy nagyon-nagyon jó időre számíthatunk a következő napokban is, mármint melegre, viszont már hétvégén érkezik kisebb zivatar, viszont marad a jó idő. Erről a pillanatokban pontos, részletes tájékoztatást adok.
1: Időjárás.
0: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terheli a szervezetet, de extrém hőség és fülledtség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani a múzeumok környékén. A H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és Közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Halli, újra vagyok itt a mikrofon mögött, és remélem, hogy minden szuper veletek. Helyzet a következő, lejárt az első óránk, úgyhogy én búcsúzkodom, viszont a következő órában találkozunk egymással, és nagyon-nagyon szépen köszönöm azt nektek, hogy ebben az órában is velem tartottatok. Ne felejtsétek, egészen 18 óráig itt leszek, és hozom a legeslegjobb dalokat a 100.3 Rádió Dikem.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terheli a szervezetet, de extrém hőség és fülledtség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani. A múzeumok környékén a H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és Közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velem. Június 20-a van, és ezért arra gondoltam, hogy nézzük már meg, hogy pontosan milyen névnapokat ünneplünk, vagy kik a névnaposaink. Szerintem ez így sokkal szebb kifejezés, úgyhogy ezzel indítjuk az órát. Ma egyébként képzeljétek el, hogy a Rafael nevűeket ünnepeljük, azon kívül pedig rengeteg csodálatos nevet ünneplünk még pluszban a kibővített naptár szerint természetesen. Baltazár, Benigna, Dea, Deodát, Deodáta, Dina, Fabiana, Fabiola, Feliciana, Florence, Florescienta, Koppány, Gemma, Margit, Özséb, Rafaella, Szilamér, Szörénke vagy Szörénke. Úgyhogy titeket Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig így névnapotok alkalmából. Hálásan köszönöm, hogy a Rádió Dicket hallgatjátok.

0: Vita Rádiódik, ciao ciao, sziasztok, Patai Anna vagyok, napsütéses, csoda szép nyári délután mindenkinek. A helyzet a következő, újra jönnek a hírek az utakról, és aztán jövök is vissza.
1: Időjárás.
0: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terheli a szervezetet, de extrém hőség és fülledtség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani. A múzeumok környékén a H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
1: 100.3 Rádiódik. Fogod?

0: Ez itt az Ász.3 Rádió Dík. Halihó, én Patai Anna vagyok, és le kell zárnom ezt az órát, de a következő órában találkozunk egymással, ne felejtsétek el.
1: 100.3 Rádió Dík, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terheli a szervezetet, de extrém hőség és fülledtség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani a múzeumok környékén. A H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és Közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Ez itt a Rádió DIK 100.3. Hát nagyon-nagyon sok szeretettel és vidámsággal üdvözöllek benneteket, mert én nagyon örülök annak, hogy végre igazi nyár van, és hát valójában megérkezett a forróság, mert már én nagyon-nagyon rég vártam erre. Én őszintén mondom, hogy tényleg rég vártam arra, hogy most már ilyen jó meleg legyen, és lehessen olyan programokat szervezni, amikor is tényleg vízparton vagyunk a családdal. Tudjátok ez milyen, ha embernek a hangulata is egészen más. Úgyhogy jöjjenek a nyárias dalok itt a 100.3 Rádió DIK-en.
5: Finyú, baby!

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó estét, jó estét!

0: Rádió D.
1: Ez itt a Rádió D. Sziasztok, Patai Anna vagyok. Köszönöm szépen, hogy velem tartasz. Azonnal megnézzük, hogy pontosan hány fok lesz, milyen időre számíthatunk, hogy mikor kezd el beborulni az idő. Tartsatok velem!
0: Időjárás.
1: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terveli a szervezetet, de extrém hőség és fülledtség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani a múzeumok környékén. A H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
0: Rádiódik. Rádiódik.

csak Románnak. Én még mindig Patai Anna vagyok itt a mikrofonoknál, és elmegyünk, mert hogy vége van az órának, viszont a következő órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, úgyhogy szerintem egy csodálatos órának nézünk elébe a következő percekben is, de majd csak a következő óra kezdésénél. Addig is jók legyetek, és tartsatok a rádiódikkel!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terveli a szervezetet, de extrém hőség és fülledtség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani. A múzeumok környékén a H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és Közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Hello, az itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő óra kifejezetten a roma hírekről fog szólni. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos értéket képvisel ez az óra is, úgyhogy kérlek benneteket, hogy tartsatok majd velem, a köztes időt pedig nagyon jó kis dalokkal fogjuk felpörgetni. Úgyhogy jó lesz a rádiódikkel tartani a következő órában is. Én mindenképp itt leszek, és remélem, hogy rátok is számíthatok majd.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalmon. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülötted

0: is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió Dík 100.3, Patai Anna vagyok, és megígértem, hogy elindítom nektek a szuper roma híreket, úgyhogy most érkeznek azok a híres nevezetes roma hírek, aztán pedig pörgetjük tovább a dalokat, és majd még egy búcsúra visszatérek hozzátok ebben az órában. János, ma is kezdő lenne. Roma klasszisok, akik beférnének a magyar válogatottba. A különböző korszakokat persze nehéz összehasonlítani. Más volt a játék tempója, az edzésmunka, a taktika, a felszerelés, na meg a pályák minősége. A tehetség, a játék intelligencia, a munkabírás és a gólérzékenység azonban minden korszakban felismerhető. Lássuk hát azokat, akik szerintük fénykorukban simán beférnének a mostani magyar válogatottba. Farkas János, a világklasszis, aki Brazíliát is megbüntette. Kivel mással kezdhetnének, mint Farkas Jánossal? Az 1966-os világbajnokságon Magyarország 3-1-re legyőzte a kétszeres címvédő Brazíliát. A liverpooli mérkőzés egyik emlékezetes pillanatában Farkas kapásból akkora gólt lőtt a brazil kapuba, hogy az több mint fél évszázaddal később is mutatják a futballtörténeti összeállításokban. Farkas 33 mérkőzésen 19 gólt szerzett a magyar válogatottban. Kiváló rúgó technikája, cselezőkészsége és pontos befejezései miatt a korszak egyik legjobb európai támadójának számított. Tagja volt az 1964-ben olimpiai bajnoki címet szerző magyar csapatnak, klubjával, a Vasassal pedig 4-szer nyert bajnokságot. Mai szemmel is támadó lehetne, gyorsan gondolkodott, kevés érintésből játszott, jól mozgott a védők között, és szinte bármilyen helyzetből kapura tudott lőni. Szoboszlai Dominik előtt a támadó sor bármelyik pontján elférne. Farkas János esetében nincs hosszú vita a kerettagságról. Ő lenne a csapat egyik legnagyobb sztárja. Pisont István box-to-box középpályás, mielőtt beismerték volna a kifejezést. Pisont István az abszolút zongoracipelő volt, hatalmas munkabírásával lefutott bárkit, közben maradt ereje támadást építeni, labdát szerezni és a kapu elé érkezni. Már akkor is egy szuper középpályást játszott, amikor Magyarországon ezt a kifejezést még alig használták. A Honvéd meghatározó játékosaként 3 magyar bajnoki címet szerzett, később Izraelben is bajnok és közönségkedvenc lett. A magyar válogatottban 31 alkalommal szerepelt, Pisont játéka intenzitásra, fegyelemre és állóképességre épült. Visszatámadott, ütközött területet zárt, majd néhány másodperccel később már a támadást segítette. Pontosan olyan középpályás volt, akit az edzők szeretnek, az ellenfelek pedig nehezen viselnek. Egy szegény, 5 fős cigány családból indult Gádorosról, és a magyar futball egyik legsikeresebb roma játékosa lett. Roma identitásáról több interjúban is nyíltan beszélt, köztünk a rádiónkban is. A jelenlegi válogatott középpályáján is helye lenne, a legjobb éveiben alig ha lehetne kihagyni. Rostás Sándor, a jászsági Romárió. A 2019-ben mindössze 56 évesen elhunyt. Rostás Sándort a futball közegben jászsági Romárióként emlegették. Jász Jakó halmáról indult, játszott Szalnokon, Debrecenben és az újpesti Dózsában is. A lila fehéreknél vált az élvonal egyik látványos és veszélyes középpályásává. Gyors volt, technikás és kiszámíthatatlan.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei.
1: 3-án különleges koncertre készült a Danubia zenekar. 2 zongora verseny a legnehezebbek közül 2 szólistával. Brahms D-moll koncertjét Demény Balázs, míg Rachmaninov szintén D-moll kompozícióját Balogh József vállalta. Mindkét mű közel áthidalhatatlan technikai problémákat halmoz fel. Fejben tényleg ketté kell szakadni, annyira mást kell a jobb és a bal kéznek játszania, ha egyszer az anatómiai lehetetlenséget már legyőztük. És mindez mit sem ér, ha csak a hangok születnek meg, a zene nem. Sőt, ha nincs zene mögött a művész, akivel és aki miatt, ez az egész a színpadon megtörténhet. A koncert főpróbája lement, de az esti koncerten Balogh József már nem játszott. A hangverseny második félidejében megváltozott műsort játszott a Danubia Hámori Máté vezényletével. Az ügy részleteiről kérdezték az érintetteket. Balogh József azt mondta, nem érezte jól magát. Fájt a bal keze, nagyon megijedtek, nehogy valami komolyabb probléma legyen. Végül nem találtak semmit. Valószínű, hogy a kimerültség okozta. Ha őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 20 évet nem lehet nyomtalanul kitörölni. Valószínűleg ez csúcsosodott ki. Következményeként annak, hogy ez a Rachmaninov tényleg az egyik legnehezebb versenymű a repertoárban. Amúgy is nagyon nehéz időszakom volt, bár mondjuk nekem sosincs könnyű időszak, ez sem volt nehezebb, mint egyébként, csak kimerültebb voltam a szokásosnál, nagyon jól felkészültem, aztán elvittek. Megvizsgáltak, de hála Istennek nem találtak semmilyen szervi bajt, azt mondták, lehetett egy szívérgörcs vagy hasonló, és azt, hogy este már ne játszak, mert ha ez a fajta stressz most ilyen dolgot okoz, akkor inkább ne üljek ki este. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem játszom, de nem vagyok az a típus, aki megfutamodik, úgyhogy úgy döntöttem, minél hamarabb ki kell javítanom, és akkor már nem csak ezzel, hanem két versenyművel. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb zongoraművésze. Ez az áprilisi ijesztő jel nem indított arra, hogy átgondolja a hozzáállást a zongorázáshoz, ahhoz az élethez, amiben élt. Balogh József elmondta, ez nem egy olyan szakma, amit körülbelül napi 6-8 órán keresztül gyakorolsz, és több mint 40 éve. Ő 43 éve zongorázik, és most 47 éves. Ezt nem lehet felületesen csinálni. Abban tudsz talán okos lenni, hogy miket válasz el, de ezt nem lehet sokkal könnyebbre venni. Tehát ebbe, idézőjelben, vagy belehalsz, vagy nincs értelme. Nyilván nem kell szó szerint belehalni, de nagyon nem értékeltem át az életem, mert nincs mit. Vigyázni kell magamra, de hiába mondom magamnak, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert úgysem fogok. Talán azt a részét kell elengedni, hogy mindent ennyire lelkiismeretesen vegyek, de azt sem tudom, mert ha valamit elvállalok, akkor abban mindent beleteszek. Ez egy életforma, nehéz átértékelni, ezt vagy csinálod, vagy nem. A júniusi végi koncerten a Rachmaninov mellett egy Beethoven koncertet is játszik. Balogh József elmondta, nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolata van a Danubiával, Máté az egyik legjobb barátja. A zenekar tagjai gyerekkoruk óta ismeri, és nagyon nem volt jó élménye, hogy pont ezzel a zenekarral történik ez meg, ami megtörtént. Máté egyébként példaértékűen kezelte a helyzetet, amit nagyon köszön neki. De szerette volna ezt a dolgot kijavítani, nem tehetek róla, de mégiscsak én voltam ott, aki nehéz helyzetbe hozta őket. Felajánlottam, hogy adok egy koncertet, amin én játszok végig, tehát ne kelljen még külön műsorral készülni, hanem játszom két zongoraversenyt. Nagyon szeretem ezt a Beethoven zongoraversenyt, tulajdonképpen egy jutalomjáték lesz, nagyon szép lezárásaként. Az ő és az én évadomnak is. Nagyon várom már a koncertet. Mondta el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: kérésed van, vagy kérésed a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Trubuti a gyereszmán. A de trubuti sunez. A de morodó habásol.

Hát sziasztok, ez itt a Rádió X100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy igen, visszatérek egy elköszönésre, úgyhogy ezt az órát lezárom. A következő óra egy jó kis dumcsis óra lesz, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, én pedig ezért nagyon-nagyon hálás leszek nektek. Úgyhogy a következő órában, Tali, puszi!

Abban a hídben várunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz. Beáll a

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: A mai napon rendkívül forró nyárias időre számíthatunk, a napsütést kora délutántól egyre több növekvő gomoly felhő zavarhatja meg, és csak a késő délutáni vagy esti órákban helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki. Hivatalos fronthatás nem terheli a szervezetet, de extrém hőség és füllettség önmagában is megviselheti az egészséges szervezetet, de összességében egy kellemes nyárias időjárásra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Gyűlések és kulturális rendezvények miatt időszakos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell számítani Budapest kerületeiben. Délutántól kiemelt forgalomra és sűrített járatokra kell számítani. A múzeumok környékén a H6-os hév karbantartási munkálatok miatt a szerelvények a vágányzár ideje alatt megosztott útvonalon csak Dunaharaszti külső és közvágóhíd között közlekednek a megszokott útvonalon. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Sziasztok, én Patai Anna vagyok, és ez itt a 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Hát a mai nap az tényleg egy igazán forró nyári nap, aminek amúgy nagyon-nagyon örülök, viszont képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon gondolkozom azon, hogy pontosan emiatt frissítő limonádékat készítsek, aminek egyébként alap összetevője a menta. Éppen ezért arra gondoltam, hogy mesélek arról nektek, hogy mi történik, hogyha menta teát fogyasztunk, milyen hatásai vannak, mert hogy egyébként gyakorlatilag mindenhol beszerezhető nagyon könnyen cserepes növényként, és szerintem az internet jó barátunk, tehát az van, hogy tényleg életben tudjuk tartani arra az esetre, hogyha szeretnénk inni egy frissítő menta teát, akár jegesen, akár langyosan, akár mondjuk csak szeretnénk vele felfrissíteni a nyári limonádénknak az ízeit. Milyen pozitív hatásokkal jár a menta tea rendszeres fogyasztásra, és hogyan készíthetünk menta teát? Azonnal elárulom nektek. A menta hallatán rögtön eszünkbe jut a jellegzetes, frissítő aroma. A régóta alkalmazott gyógynövény népszerűsége nem véletlen. Számos jótékony hatása között szerepel, hogy egyébként görcsoldó, antibakteriális, segíti az emésztést, gyorsítja az anyagcserét, enyhíti a fejfájást, és egyébként rengeteg más betegségre is jó, gyakorlatilag javíthatja az alvás minőségét, de még stresszoldó hatása is van. A gyógytea formájában elfogyasztani egyébként, azon kívül, hogy nagyon finom, Remek döntés, mert a hatóanyagok nagyon jól hasznosulnak így. Én bemutatom nektek a mentát, mint a világ egyik legősibb gyógynövényét, illetve a mentatea hatásait és a megfelelő elkészítési módokat, hogy minél több ember használhassa kiegészítő természetes gyógymódként a különböző egészségügyi problémákra. Maradjunk annál, hogy a menta mint gyógynövény, oké? A menta megnevezés tulajdonképpen nem egyetlen növényfajt takar, hanem egy egész nemzetséget, amihez összesen 24 faj tartozik a különböző hibridek mellett. Eredeti származási helye kétséges, görög eredetű nevét viszont Menthe nimfáról kapta, akit növényi változtatott Hádész, az alvilág istene, hogy megmentse a féltékeny feleségének, Perszefonénak a haragjától. A menta előfordulási helyei ismeretlen származásának és elterjedtségének megfelelően nagyon változatosak, mint ahogyan a külseje is, a gondozási igénye is. Szerintem amúgy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mármint hogy mennyire szimpatikus az, hogy 2026-ban igenis vannak olyan növények, amiknek egyszerűen ismeretlen a származási helye, mégis megadta az Isten, és mégis mennyi mindenre jó. Egészen elképesztő. Egy könnyen termeszthető, fagytűrő növényről van szó, ez fontos, általában tápanyagban gazdag talajt igényel még hozzá, félárnyékkal vagy napfénnyel, bőséges öntözéssel, szabadba, virágládába, cserébe is ültethető, de nem ajánlott szűk helyet szentelni neki, mert nagyon gyorsan burjánzik. Érdemes gyümölcsfa közelébe helyezni, mert virága vonza a méhecskéket, amivel hozzájárulunk ugye a beporzáshoz. Ennek örömére egyébként fogok is venni mentát, mert én nagyon-nagyon szeretem a mentát. A világ legősibb gyógynövénye, tényleg. Az ősi Kínában is népszerű volt, és 3000 éve már Egyiptomban is használták különböző betegségek kezelésére. Emésztési zavarokra gondolok, haspuffadásra, külsőre pedig meghűléses betegségek és az azokat kísérő köhögések ellen. Érdekessége a mentának, hogy gyógynövény létére manapság már rengeteg kozmetikai cikk összetevői között is megtalálható. Fogkrém, szájvíz, különböző illatszerek, fürdőszerek, krémek alapanyaga. Az ezekben lévő mentol természetes hatóanyagként fejti ki jótékony hatásait. Na hát, és akkor ugye a mentateának a hatásai. Mentateát készíteni nem csupán gyógynövény jótékony hatása miatt ajánlott, hanem azért is, mert nagyon jól felfrissít. Emellett érdemes azzal is tisztában lenni, hogy milyen hatása van, kérem szépen, a teának, hogyha elfogyasztjuk. Viszont arra már csak a következő megszólalásban kerül sor, úgyhogy tartsatok velem.

0: 103 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Rádiódik!
1: Ez itt a Rádiódik. Halihó, én Patai Anna vagyok még mindig, és ebben az órában a jó kis mentateáról beszélek nektek, vagyis hát magáról a mentáról is, mert én azt gondolom, hogy most már tényleg itt van ez az igazi forró nyár, és egyszerűen szükségünk van arra, most mondjátok, hogy nem, de szerintem de, szükségünk van az olyan jó kis limonádékra, felfrissítőkre, amit olyan jól esik elkortyolgatni, mert nagyon-nagyon fontos a hidratálás. Na, mire is jó a mentatea? Frissíti a szájüreget? A menta a benne található antibakteriális összetevők révén nagyszerűen hozzájárul a lepedékképző baktériumok elpusztításához, ezáltal a fogak is az egész szájüreg egészségének megőrzéséhez. A menta antibakteriális hatással is rendelkezik, tehát ezt nem csak a szájüregben fejtheti ki, hanem évezredek óta használják az emésztőrendszer bakteriális egyensúlyának helyreállításához, ahogyan ugye a megszólalásban az előzőben említettem nektek, már Egyiptomban is használták ezt. Fontos tudni, hogy bár a menta felnőtteknél teljes biztonsággal használható, viszont a gyerekeknél azért nagyon óvatosnak kell lenni, és nem szabad használni, náluk könnyen allergiás reakcióhoz vezethet. Említettem, hogy elősegíti a megfelelő emésztést, és nagyon fontos fejfájósok figyelem, mert enyhíteti a fejfájást. A tenziós és migrénes fejfájást egyaránt enyhíti a menta és a belőle készült tea. A fejfájás okát érdemes célirányos vizsgálatokkal feltérképezni, természetesen alkalmanként jelentkező panaszok esetén vagy kiegészítő kezelésként remek lehet a mentete a fogyasztása is, de azért erre is segít, arcüreggyulladás ellen is használják. Egyébként szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, segít a fogyókúrában, és ami plusz pont szerintem, hogy javítja az alvás minőségét, mert hogy megihatunk el alvás előtt egy csésza menteteát, és gyakorlatilag ellazulunk, és álomba merülhetünk, szerintem ezek csodálatos dolgok. De menjünk el zenélni aztán még egy rövid időre ugyan, de jövök hozzátok vissza.

0: Ez itt a 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és ebben az órában a mentateáról beszélek nektek, és a jótékony hatásokról, meg magáról a mentáról. Nem is gondolnánk, mennyi mindenre jó. Segít koncentrálni, stresszoldó, görcsoldó, stb. És akkor a végére az óránknak azért hoztam egy jó kis mentatea receptet. Iszonyat egyszerű, 2 deci forró vízzel öntsünk le 1 teáskanálnyi szárított vagy 2 teáskanálnyi friss menta levelet, hagyjuk ászni 15 percig, aztán leszűrjük a teát. Ki hogy ízesíti, én egyébként csak mézet szoktam hozzáadni a gyógyteákhoz. Egyébként, ha bármilyen emésztési probléma van, akkor azt írják az interneten, hogy ez a lépés nem ajánlott, úgyhogy ezt érdemes így fogyasztani. Az a helyzet, hogy az íze miatt választjátok, akkor valóban mentás ízre kell számítani. Nem tudom, hogy kóstoltatok-e már például mentás csokoládét, szerintem nagyon extra, de én leginkább ezt limonádéban szeretem fogyasztani. Szeretem azt, hogy egy picit tényleg így felfrissít. Remélem, hogy ez az óra benneteket is felfrissített, és remélem, hogy hasznos információkat tudtam nektek átadni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, csodaszép napot nektek továbbra is, és hallgassátok továbbra is a 100.3 Rádiódiket, akár online is, mert hogy online is hallgathatóak vagyunk. Legyen szép napotok, sziasztok!
1: Rádiódik! Rádiódik!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK.
5: Üdvözlöm a Rádió DIK hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 20-a szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom a hallgatókat. Induljunk is egy nagyon izgalmas programra, illetve annak ígérkezik Jobbágyin, mégpedig egy fesztivál, hogy milyen fesztivál lesz és hanyadik. Itt van a fesztivál főszervezője velem a vonalban, Bari Krisztián. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
6: Én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm a DIK Rádió hallgatóit, és téged is, kedves Anna. Ez a Jobbágyi Kortárs Művészeti Fesztivál idén a 7. alkalommal kerül megrendezésre, és most az az egyik apropója, amire már régóta vadászott a mi fesztiválunk, hogy végre egy cigány együttes is elfogadta a meghívásunkat, nevezetesen a Romano Lasso együttes.
5: Ez nagyon-nagyon jó hír, ez egy fantasztikus hír a fesztivál részére, és gondolom te is nagyon örültél neki.
6: Igen, nagyon boldog voltam, nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy elfogadták, és egy komplett 90 perces műsorral készültek a fesztiválon belül nekünk és a kedves nézőknek, itt a Jobbágyiak és a látogatók örömére.
5: Van-e még, amit esetleg elmondanál a fesztiválról, ami már publikus a hallgatók részére?
6: Még programtervünk nincs, de hamarosan lesz. több nem ismert cigány alkotó lesz, még neveket nem mondanék. Lesz közöttük színművész, lesz közöttük saját szerzeménnyel dalszerző, szintén cigány előadó. Reményünk szerint te magad is itt leszel.
5: Így van, megérkezem.
6: És hát bízunk benne, hogy ez egy nagyon jó hangulatú fesztivál lesz. Ami változás az előző 6 feszthez képest, hogy egy kicsit változtattunk az arculaton, mégpedig olyan értelemben, hogy minden lesz, ami eddig volt, irodalom, zene, képzőművészet, csak még eddig a irodalomé volt a főszerep, és minden más arra épült. Most fordítunk ezen, és a zene irányra fog épülni minden más, ami na, eddig is jelen volt.
5: Ez nagyon jól hangzik.
6: És rengeteg zenére számolhatnak most a látogatók. Nagyon, nagyon sok irányú és nagyon sok szép zene. A spanyol cigány, a magyar cigány, a operett zene. Tényleg minden igényt kielégítő zenei fesztivál válik most ez a fest egy kicsit.
5: Drága Krisztián, hát izgatottan várjuk a további részleteket. Kérlek, jelentkezz, amikor teljesen tudod a program menetét.
6: Rendben van, addig is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és jó szórakozást kívánok addig rádió hallgatóinak.
5: Köszönjük szépen, szia!

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádió Díkben, és egy nagyon vicces című eseményt találtam. Kajakra felnőttem potyára. Balogh Paci ösztöndíjasok eseménye a Tolnai kertben, kiállítással egybekötve. De lássuk is a meghívót. Június 21-én este, azaz holnap, egy különleges világba hívunk titeket, Józsefváros szívébe. A Józsefvárosi Karácsony Sándor közalapítvány Balogh Paci mentor programjának növendékei birtokba veszik a Tolnai kertet és a Dobozi utca 21-et, hogy megmutassák, mit ér a tehetség, a szorgalom és egy év közös munka. Ez nem egy sima vizsgaelőadás, ez az ünneplése annak a fejlődésnek és kreativitásnak, amit az ösztöndíjasok az elmúlt tanévben elértek. A program két részből áll. 17 órakor a Dobozi utca 21-ben a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállításának megnyitója kezdődik. 20 órakor a Tolnai kertben, a Tolnai Lajos utca 25-ben lesz zene, tánc és irodalom. A szervezők még egy csodálatos Shakespeare idézettel is szépítették a meghívót, hogy az álom meglepett, s tükrözi a képeket, egy csekély meddő mesét, mely csak álom, semmiség. A Szent Ivánéi álomból idéztek, ezzel kínálják ezt a programot, tehát a holnapi napon várja az érdeklődőket a Balogh Paci ösztöndíjasok eseménye a Tolnai kertben.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick programajánlójában. Június 23-án kedden 21 órakor kezdődik reflexiós workshop Aroma Holocaust and Beyond című dokumentumfilmhez. Ez egy online esemény. A filmről röviden. A roma holokauszt és annak sokkal tágabb kontextusa, hogyan jut el az ember odáig, hogy társait ne tartsa embereknek, s azok kiirtására törjön. Milyen országban és korokban történtek romák elleni népirtások Európában, a második világháborún kívül, mennyiben volt sokszínű a romák múltja az elmúlt évszázadok során, illetve a második világháború idején. Ilyen és hasonló kérdésekről hallhatjuk több mint 50 európai szakértő és érintett meglátását. A film különböző európai nyelveken, angol felirattal látható. A film premierje 2026. június 23. 19 óra, ez egy online esemény, amelyen ingyenes a részvétel. Regisztrációs linket lehet találni az esemény Facebook oldalán, amelynek címe Reflexiós Workshop a Roma Holocaust and Beyond című dokumentumfilmhez. A workshopon való részvételért kérik a szervezők, hogy regisztráljanak a filmvetítésre is, és a workshopra is. A projekt címe Romdiem.

0: Rólunk neked. Rádiódi.
1: Üdvözlöm a Rádiódi hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a szombati programajánló, és egy nagyon-nagyon érdekes témával kapcsolatban találtam programot, mégpedig a család állítással. Na de ez nem egy személyes foglalkozás, hanem online. Én még ilyet nem hallottam, ezért most önökkel is szeretném megosztani. Online családállítás saját fejlesztésű szoftverrel június 23-án kedden, na most lássuk, hogy mit jelent ez, mert én is nagyon kíváncsi vagyok rá. Sokan azt gondolják, hogy az online térben nem lehet úgy állítani, átérezni az érzéseket, figyelni a mezőt, vagy éppen mozogni. Most már 4 éve tartunk online állításokat saját fejlesztésű szoftverrel, és azt kell mondjam, hogy nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik segítettek kifejleszteni áll a meghívóban. Mert igenis ugyanúgy működik, mint a teremben, sőt, megkockáztatom, hogy bizonyos dolgok még jobban mennek így, hiszen itt tényleg elsősorban csak az érzéseidre koncentrálsz, és nem vonja el a figyelmet a sok mozgás. De hogyan is működik? A szoftveren belül videóhívást indítunk, ahol kamerával és hanggal együtt bekapcsolódunk. A mező a kameraképek mellett helyezkedik el. Te, mint résztvevő, kis színes bábukat tudsz mozgatni. Ha megkérlek, hogy állj be a szerepbe, akkor kiválasztasz egy számodra szimpatikus bábút, és behúzod a mező közepére. A bábút tetszés szerint tudod forgatni, mozgatni, kicsinyíteni és nagyítani. A kamera képed alatt egyből megjelenik az általad választott bábú. Ha az állítást már felvettem, akkor a szereped megjelenik a bábún, valamint a te kameraképed alatt is. Nagy segítség, hogy az állítást kérő végig látja, hogy az adott résztvevő kinek a szerepét képviseli, így jobban ráismer a családtagjai működésére, és jobban látja saját magát is a rendszeren belül. Ez áll a meghívásban. Egyébként ezzel nagyon sokat foglalkoztam a Roma Szalomban, a családállítás témakörrel. Én még soha nem vettem ilyesmin részt, de több ismerősöm is részt vett már ilyenen, és többnyire dicsérték. Azok számára, akik ismerik és használják a családállítást, biztos egy kényelmesebb megoldás, egy ilyen online esemény, akit érdekel, az kedden 18 órától tud felcsatlakozni, és akinek további kérdései vannak, az felteheti az infokukat ezust-hit.hu e-mail

0: Rádiódik.
1: Zsali hója!
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és a Várkert bazárba invitálják a művészet szerelmeseit június 23-án Én Claude Monet művészeti filmvetítésre. A 10-13 Budapest Ébül Miklós tér 2 szám alatt a Testőr Palota vetítő termében kerül megrendezésre ez az esemény. Phil Grabsky 2019-ben készült filmje a világ egyik legkedveltebb festőművészének életét idézi fel a mester saját szavaival. Levelek és személyes vallomások felhasználásával enged betekintést annak az embernek az életébe, aki 1872-ben megfestette az impresszionizmus stílusának nevet adó festményt, Impresszió, mint a felkelő nap, és aki a 19. század végének legnagyobb hatású alkotója volt. Története egy olyan emberről, aki látványvilágával elkápráztatta a közönséget, miközben depressziótól és öngyilkossági gondolatoktól szenvedett. Festészete, kertészet iránti szenvedélye, híres Giverny-i kertje és humora által azonban az életszeretete is megnyilvánult. A Párizsban, Londonban, Normandiában és Velencében forgatott film széles merítést ad a nyugati művészet egyik legnépszerűbb festőjének munkásságából. A dokumentumfilm 90 perces, és 12 éves kortól ajánlott.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró drúton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben, június 20-a szombat van, és 19 óra múlt, folytatom a programajánlót, és természetesen remek zenékkel is várom önöket ebben az órában is. Július 3-án pénteken 18 órától a Magyar Zeneházában Romano világzenei és táncművészeti fesztiválra invitálnak minket. Illetve annak az első napjára, de lássuk is, kik muzsikálnak az első napon. Enigma Romilor, aki Moldáviából érkezik, a Kovács és a Cigánykaraván Ficirtes Edina Mókussal, illetve Fekete Borival. Sőt, egy egész musicalt is meg lehet tekinteni, hiszen előadják a Somnakai Gypsy musicalt is. Majd a nagyecsedi Gyöngyszemek, illetve táncos Zsuzsika és tánccsoportja is fellép. De lássuk is a meghívót. Kovács Antal Golyma, a Romanodromból és az Andodromból ismert legendás cigánytáncos és zenész 21 éve hunyt el. A tavalyi kerek évforduló kapcsán családja, a Romanodrom zenekar, Kovács Antal, Kovács Antal Máté, Kovács Krisztián úgy döntött, hogy rendhagyó és hagyományteremtő módon megalapítják és elindítják a Golyma díjat. Az ország legdinamikusabb, Golyma szellemiségéhez legközelebb álló cigány táncosát keresik. A tavalyi nagy sikerű tehetségkutató és gálaműsor után idén még magasabbra tették a lécet, hogy az ország legnagyobb cigány táncversenyét rendezzék meg, országosan, valamint ehhez kapcsolódóan egy háromnapos nagy rendezvényt is létrehozzanak a Magyar Zeneházában. Romano világzene és táncművészeti fesztivál címmel, táncházakkal, külföldi fellépőkkel, összművészeti produkciókkal, hagyományőrző együttesekkel, és a Romanodrom, valamint az A Kovács és a Cigány Karaván számos sztárvendéggel tarkított koncertjeivel. Az első napon táncházat tart, és fellép Táncos Zsuzsika és tánccsoportja. Koncertezik a Nagyecsedi Gyöngyszemek, aztán részletet láthatunk a Somnakai Gypsy Musicalből, majd bemutatkozik az A Kovács és a Cigány Karaván, Szirtes Edina Mókus és Fekete Bori vendégeskedésével. Az első nap estéjét a moldáviai Enigma Romilor koncert zárja. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Folytatódik a programajánló itt a Rádiódikben, Kökény Annát hallják. 23-án kedden 20 órától a Gödör Klubban Esztan Világzenei Klubra invitálják az érdeklődőket, mégpedig az Amaro Duho ingyenes koncertjére. Az Amaro Duho egy családi zenekar, amely különleges módon ötvözi a hagyományt és az újszerűséget, gazdag zenei örökségüket saját modern elemekkel fűszerezve hozzák létre egyedi hangzásvilágukat. Koncertjeiken a magyarországi olácigányzene varázsa kel életre, mély érzelemmel és lendülettel. A zenekar tagjai több évtizedes zenei tapasztalattal és mély roma kulturális gyökerekkel egyedülálló zenei élményt nyújtanak közönségüknek. Tehát a koncert még egyszer, június 23-án, jövét kedden este 8 órától a Gödör Klubban az Esztan Világzenei Klub eseményeként kerül megrendezésre. Mindenkit szeretettel vár az Amaro Duho.

0: Hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják a Rádiódikben, folytatódik a programajánló. Babel World Jazz Festival a Babel kertben. A program június 16-a óta tart, és ma lesz a zárónapja. Az esemény sorozat különleges nemzetközi jazz koncerteket hozott a nyári szezonban Budapestre, amelyben különböző országokból érkeztek zenészek, illetve léptek fel magyar előadókkal közösen. A programban többek között tajvani, dél-afrikai, táj, dél-koreai, ausztrál és európai művészek szerepeltek, illetve a mai estén el lehet még csípni az utolsó fellépőt, a Soul Young triót. Tehát Babel World Jazz Festival a Babel kertben, Kőbányai út 24-28.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és még az óra vége előtt a gyerekeknek egy remek program, mert hogy a Kaláka, Halász Judit, Kis Kaláz, Belvárosi Betyárok, a Pacuka, Szuperar egy helyen lesz június 21-ig tartó rendezvényen, amely a Gyereksziget 2026 címet kapta az Óbudai hajógyári szigeten. Természetesen a program ingyenes, de lássuk is a meghívást. Van, ami a nyárban örök és felejthetetlen, érkezik idén is, a Generáli Gyereksziget 2026-ban ismét visszatérünk, hogy megtöltsük a hajógyári szigetet nevetéssel és jókedvel. Vár a hely, ahol a fantázia szabadon szalad, a játék sosem ér véget, és minden nap egy új kaland kezdete. Találkozunk június 19 és 21 között, helyszín tehát a hajógyári sziget, és a koncertprogramokon kívül még egy izgalmasat külön ajánlanék. A világ legkomfortosabb bohóc lakása idén is megnyílik a vendégek előtt. Kamilla, Karamella és Kóci már porolja a szőnyegeket, mossa a tányérokat, fényesíti az ajtókilincset. Ja, az nincs. Áll a bohóc lakás meghívójában. És így folytatják a meghívást. Az azért jó lenne, ha a paradicsomleves elkészítésébe besegítenétek, mert a ti csináljátok, míg a szüleitek is megnyalják a 10 ujjukat büszkeségükben, hogy ilyen ügyes gyermekeik vannak. A bohócok viszont hálából olyan plafonról pottyantott mesékkel kínálnak meg benneteket, hogy olyat még nem pipáltatok. Hát nagyon izgalmas és titokzatos ez a meghívás. Kíváncsi vagyok, ez a paradicsomleves elkészítése. Ez valóban meg fog-e történni, de azt gondolom a gyerekeknek a bohócokkal való találkozás mindig izgalmas. És akit érdekelnek konkrétan a különböző koncertek, illetve a kísérő események időpontjai, az látogasson el a weboldalukra, illetve a Facebook esemény címe Generáli Gyereksziget 2026.

a nyírségi származású zenekar tagjai már közel 40 évvel ezelőtt is együtt zenéltek, eleinte csak a környék ki mit tud vetélkedőin vettek részt, de később a világ számos pontját is bejárták zenéjükkel. A Párnógrászt nem csak azért különleges, mert a tagok valóban egy családot alkotnak, hanem azért is, mert számukra a színpad az örömzenélésről, a mulatságról szól. Ebből az energiából jut a közönségnek is, így a koncertjéken láb nem marad mozdulatlanul, aki pedig nem hiszi, járjon utána. Az este tervezett menetrendje 18 órakor lesz kapunyítás, ajánlott érkezés 18 és 19 óra között. Ha a tutira nem szeretnél lemaradni a koncertekről, érkez időben, ezt kiemelik a meghívóban. A koncertek vége plusz éjszakai buli kezdete 22 óra lesz. Hát nem tudom, mit jelent ez egyébként, plusz éjszakai buli. A pontos menetrendet a koncertek kezdési időpontjával legkésőbb a rendezvény napján közzétesszük a Facebook eseményben, tehát érdemes lesz ezt figyelni, és 22 óra után a koncertjeggyel minden aznapi bulit ingyenesen látogathatsz.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: föld.
1: Hallod? Az este nem arra van, hogy te ásítozz, hanem arra, hogy feltöltődj, táncolj, énekelj, és végre felejts el mindent, ami ma bosszantott. Itt nincsenek főnökök, nincsenek számlák, nincsen matekházi, csak a legjobb buli hangulat, mert ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Szóval tarts velem, mert innen nincs kiszállás, csak pörgés, nevetés, és a legjobb slágerek 11 óráig. Gáspár Lacitól és K. Kevintől szólt a Forog a Föld, a továbbiakban pedig nagyszerű előadók következnek, mert itt lesz Kökény Attila, Burai Fehér Krisztián Márióval, Essemmel a Barna Lány, Getyinás Dávid, a Swingela Django, most pedig következzen a Váradi Roma Cafétól a Minden Egyes Éjszaka. Induljon hát a Dik Buli, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi.

Ez volt a Romantiktól, a pedig az életben, amit Mr. Andreasszal készítettünk közösen. Szóval, ki mondta, hogy bulizni csak szórakozó helyen lehet? Hát mi most bebizonyítjuk, hogy a legnagyobb parti a nappalitban, a kocsitban, vagy akár a fürdőszobádban is lehet. Egy a lényeg, mi toljuk a legjobb zenéket, te pedig csak engedd el magad, mert ma este a Dick Rádió a világ legmenőbb diszkója. Na akkor folytassuk is a bulizást.

zseniális zenét hallhattatok Dani Janóka előadásában. Ennek a dalnak a címe az volt Úgy fáj. Nem csak a jó zenék fontosak, hanem az is, hogy tudd, mi zajlik körülötted a nagyvilágban. Következzenek a friss hírek, utána folytatódik a parti.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet. Közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned, mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

áll meg. Csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Sziasztok, kedves rádiódik kedvelők! Na figyeljetek, van egy rossz hírem, és egy jó hírem is. A rossz az, hogy vége a napnak, a jó viszont az, hogy most kezdődik még egy óra, ami digbulival folytatódik. És nem is akármilyen bulival, mert itt minden dal egy újabb energiabomba, amitől nem lesz kedved ülve maradni, úgyhogy szóljon hangosan a rádió, mert még ebben az órában tart a digbuli menetelés. Ezt az órát Olá Gergővel indítottam, ma van a legszebb nap című dala szólt, de a következőben itt lesz Kai Roland, Oliver Wolf, Mário, Csonka Miki, és folytassuk még egy nagyszerű dallal is előadókkal, a Finucci Bros Quartettől Rontokiti előadásában szóljon a Mámoros a reggel.

0: 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: You like that?

Itt, drága szép testvéreim, folytatódik a Digbuli nem is akárhogy. A következő fellépők hozzák a tüzet, a lelket és a romavér lüktetését a hangfalakba. Már jó párszor játszottam Janisellától a Szosztárpáru Gyillánt, szerintem ismeritek, jól tudjátok, hogy mit tud. Az előzőekben őt hallhattátok, nekem ő mindig jól bepörgeti a bulit. A folytatásban még itt lesz Oliver Wolf, aki mindig hozza azt, amit csak ő tud, tisztán, erősen, szívből. Azért is maradjatok itt velem, hogy meg tudjátok hallgatni a májolt Oliver Wolftól. Most pedig jön egy előadó gitánó, akinek a gitárja nem csak hangszer, hanem szívdobbanás. Csík Lacival készített közös duettjük nagyon füstöl. Szóljon most, a kamázlak téged!

kedves hallgatóink, ez volt az este legjobb bulija a rádión keresztül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Most én ugyan elköszönök, de a hangulat maradjon veletek. Bulizzatok nagyot, akár álmotokban is. Jó éjszakát, és maradjatok mindig vidámak. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Digoberci. Ciao, Bartalita, men.
2: Delodem.
3: Soy Perci Cajas.
1: A ich schistali mate žapi balanga.
4: Kirva.
5: Konsi.
4: A ich pi balanga.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
6: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely Híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
7: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
7: Roma Szalon.
9: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
10: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dick Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigány zenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
9: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigány zene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény
10: sorozat.
9: Bőven
10: korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
9: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj, majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt, ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz környékén született egyébként szegény muzsikus cigány családban. A cigány zenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vette körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentette 19. századi szegedi tanyavilágból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
10: Amilyen gyűjtőmunkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta. Micsoda? Te változtattál az én írásomra? Most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
2: Hamis a rózsa, mindig kacsint rá szép szemével, csak integet.
11: Ez mi csinálják rá, itt a szkripacs?
12: Mi a másik rá, itt a

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott. És tulajdonképpen egy falusi tanya világból érkezett a 19. században, akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és igen, meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is ő a felelős. Tehát rendkívül nagy teher nyugszik a vállán egyébként. A prímás a cigányzenekar lelke. Dankó Pista esetében pedig ez a szerep hamar túlnőtt a zenekari kereteken. Belőle nem csak előadó, hanem szerző, sőt, egy egész korszak jelképe lett.
1: Ahogy mondod, és nem is a hegedű tudása volt igazán kiemelkedő, hanem pontosan az a érzelmi intelligenciája, és az a irodalom felé való nyitottsága vitte őt előre, és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszát Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
0: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
1: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistával. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

0: Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóságos életút, vagy azért, mert maga is olyan, mint egy magyar nóta, vagyis szerelem, küzdelem, szegénység, felemelkedés és elmúlás.
1: És egy teljes mesevilág.
0: Igen.
1: Az egész történet egy teljes mesevilág, nem csak azért, mert hogy az első ilyen kis megemlített falu rosszát játszotta, hanem mint egy népies mese, egy teljes odaadás, ami tükröződik az ő egész életében. És mivel, hogy neki egy lelki társa lett a Gárdonyi Géza is, így a közös pont náluk egy magányos faként emlegetve egy szerelmi csalódások is hozzájárultak a öröm oldalhoz, és ez is összekötötte őket, és ezt a harmonizálást mesebeliként alkották együtt. És így lett a szakálából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsagója le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, azt se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
0: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel fél ezer dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Krisztus! Namore! Gyere csak ide!
1: Tessék, pácsom!
0: Ti is hagyjátok csak abba, gyertek ide! Na gyertek! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
1: Egy cica?
0: Azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
1: Hogy megyek kérem a lábát?
0: Úgy megy, hogy egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogta az icipici tengerre. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca. Ez a két itt a ház itt a jaj! Megfogta az icipici engem! Jaj, de szép kis állat! A cica, a cica! Hely, de még szebb lánya kis teca! A cica, egy cica, két itt a ház itt a jaj! Megfogta az icipici engemet. Egy cica,
2: két cica,
1: száz cica, jaj!
0: Megfogta az icipici engemet.
3: Kis cica, nagy cica, katica,
1: hajj! Nem szeret már csak egyedül engemet.
0: Jaj, te szép kis állat! Atika!

0: és mivel, hogy nem ismerte a kottát, így nem is bírta leírni, voltak neki segítői, akik leírták, lekottázták a dalokat, de már az emberek előbb fütyülték a nótáit, mint hogy azok lelettek volna írva papírra, és hogy kottás füzetben megjelenhettek volna.
1: Ez egyébként Bihari esetében is így volt, aki így azért néhány évtizeddel korábban élt. Ő is egy fantasztikus prímás volt, és hát a Verbunkosnak a kialakulása, a népszerűsége az nyilván hozzá is köthető elsősorban, de mégsem érezte valószínűleg ennek a hátrányát, hogy nem tudott kottát írni, olvasni, hiszen azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a
0: és
1: Rajkó
0: nem is
1: módszernek,
0: bocsánat.
1: Igen, tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
0: Nem hozza azt az ízt, nincsen benne szív. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
1: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkók atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában tényleg szükséges ez a fajta apáról fiúra, vagy hát kézről kézre, szájról szájra áradó hagyomány ebben a műfajban, ami nagyon fontos. Természetesen azért viszont napjainkban már nincsen olyan cigányprímás, cigányzenész, aki ne tudna kottát írni és olvasni. Még annak ellenére is, hogy a műfaj nem feltétlenül kívánja meg. Viszont amikor például egy Brahms 5. magyar táncot játszanak, hiszen azért számtalan klasszikus művet repertoáron tartanak ezek a zenekarok, akkor azért nyilván szükség van a kottára, és azt veszik ők is alapul.
0: Bizony, na de viszont Brahmsnak is mi tetszett meg? Ez a virtuozitás, ami a cigány zenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di-k, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-kben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-k. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di-k. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádió Di-k műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Ha már itt tartunk, említsük meg mindenféleképpen, hogy számtalan klasszikus zeneszerzőt megihletett.
4: Liszt Ferencet például.
3: A magyar nóta, így van. Liszt Ferenc magyar rapszódiái, azok mind tulajdonképpen a cigányzenére alapulnak. Sőt, Hein D-dur zongora versenyének harmadik tételében, és ezek a magyaros motívumok megfigyelhetők, de hát egyértelműen például a Kodály galántai táncokban ott van természetesen Bartóknak a egyes műveiben is, és még sorolhatnánk, hogy
4: hogy a népdallal ötvöződötten szintén a nótáknak a kis motivumai megtalálhatók, igen, ahogy mondod.
3: Úgyhogy ez olyan jelentőségű a magyar kultúrában ez a műfaj, hogy megkerülhetetlen, ha a 18. századot, illetve a 19. századot nézzük, hiszen identitás kifejező is volt ebben a kultúrkörben.
4: Még talán annyit tennék hozzá, hogy az akkori magyar könnyűzenének számított.
3: Igen.
4: És hogyha ide vissza is kanyarodunk, ahogy mondtad, meg kell említenünk Blaha Lujzát, tehát aki szinte elsőként énekelte és sikerre vitte a dankó nótákat. Na most még egy érdekesség, hogy a Lányi Géza egyrészt zeneszerző volt, másrészt meg Blaha Lujzának volt a cimbalmosa. És egy nagy küzdés volt, hogy már Gárdonyiért volt a nagy küzdése, és ezért, hogy nehogy vita legyen, ezért Dankó Pista és Gárdonyi Géza egy békítő nóta csárdást írt. Hét határon nincsen olyan cimbalmos, így kezdődik ez a kis csárdás, és ezzel aztán tudtak közös nevezőre jutni, és nagyon, nagyon kedves, jó barátság lett, aztán írt ő is más nótát Dankó Pistának.
3: Ha már így a színházat is említettük azért, akkor mindenféleképpen mondjuk el azt is, hogy a 19. század végén a népszínmű és a magyar nóta szorosan kapcsolódott egymáshoz.
4: Hogy?
3: A színpadon felhangzó dalok könnyen bekerültek a kávéházak, vendéglők és cigányzenekarok repertoárjába. Dankó Pista dallamai ebben a közegben váltak népszerűvé. A magyar nóta egyszerre volt szórakoztató zene, identitás hordozó műfaj és társasági zenei nyelv. A cigányzenekarok közvetítésével a dallamok személyesebbé váltak. Ugyanaz a nóta másként szólt egy vendéglőben, másként egy színházi előadás után, és másként egy családi ünnepen. Dankó Pista korában a nóta még nem archív felvétel vagy nosztalgikus emlék volt, hanem élő, mindennapi zenei nyelv, olyasmi, amit dúdoltak, kértek, játszottak és továbbadtak. De hogy érzed, hogy a mai korban, ebben a 21. században a magyar nóta szerepe az hol helyezkedik el?
4: Én nagyon szeretném, hogy központi kérdés legyen, hisz hát hungarikum.
3: Így van.
4: Úgyhogy most már hivatalosan is hungarikum, pontosan most már nem tudom a dátumot, de az, ha jól emlékszem, 2014. március 16-ától. És ezt akkora nagy becsben és tiszteletben szeretném, hogy tartsuk, hogy éltessük magát a magyar nótát. És akkor viszont itt kell elárulnom azt, hogy mekkora nagy élmény volt, és a fiataloknak a bevonzására volt egy nagyon jó ötlet, hogy a MVM Domban, márciusban meg lehetett nézni Dankó Pistának a egész életútját rengeteg magyar nótával, amit kiváló operettszínházi előadók, művészek énekeltek, és akik a dallamokat fölkarolták és írták, a cigányzenekaron kívül a operettszínháznak a nagy zenekara, olyan finom betéteket, dallam átviteleket szerkesztettek és adtak elő, akár még meg is szólaltatva, ismételve sorokat éneklés közben a művészek, hogy egy modern oldalát mutatták meg a magyar nóta előadásának, és én úgy gondolom, hogy ez jobbított az értékén, nem hogy vesztett volna belőle. És ezáltal gondolom én, hogy ha egy ilyen musicalt, vagy egy nagy operettet készítettek Dankó Pista életéből, az annyira látványos is volt ott a díszletekkel, és az egész küzdőtér be volt rendezve, hogy minden szögletében, minden pontján történt valami, hogy a fények, a hangok, a ruhák, a díszletek, a bevetítések, a levegőben a boszorkányok repülése egy olyan összképet adott, amivel szerintem a fiatalok is jobban el tudják fogadni ezt a műfajt. Bár, hogyha én vagyok színpadon, akkor is igyekszem úgy énekelni és olyat énekelni, ahol közismert nóták is vannak, és hogyha meglátogatja az előadást fiatal, vagy egy születésnapon énekelek, akkor bevonom a fiatalokat is a műsoromba, és igen nagy sikere van, hisz nekem egy öröm, hogy látom, hogy velem együtt énekelnek, illetve akár táncra perdülnek.
3: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: Így, hogy említettük, hogy a magyar nóta hungarikum, hadd említsem meg, hogy a Rajkó módszer viszont az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része lett 2016 óta. Nem gyakran szoktam ezt hangsúlyozni, de most kivételesen hadd büszkélkedjek, hogy ebben nagy szerepem volt, hiszen én 12 óta a Rajkó módszernek a tulajdonképpen egyetlen kutatójaként léptem be a kutatói életbe. Ez volt a disszertációmnak a témája is, és tulajdonképpen ennek a felterjesztéseként csináltuk meg azt, hogy a szellemi kulturális örökségbe bekerülhetett a Rajkó módszer, és a Kodály módszer pedig csak ezt követően lépett be ebbe a társaságba, ebbe a díszes társaságba, a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: De én szívből gratulálok ehhez, hiszen mi nekünk ez nagyon jó, és aztán a Kodály módszer is nagyon jó, hisz mi azon nőttünk föl, és nem Japánba kéne éltetni igazán napjainkba, meg Kínába, hanem újra. Azt hiszem, erről már egyszer beszélgettünk is, hogy Magyarországon is a iskolákba szorgalmaznám egyre inkább, hogy ez a Kodály módszer éljen és éltessen. A népdaloktól indul minden, ahogy beszéltük, úgy a verbunk és a magyar nóta, és ez testvérei mind egymásnak. Én így gondolom.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen sok esetben költők, írók szövegeire komponált, mint ahogy már említettük egyébként, különösen fontos Pósa Lajos neve, akit már többször kiemeltünk, akit gyakran Dankó egyik legfontosabb szövegírójaként emlegettünk. A magyar nóta gyakran a költészet, a színház, a kávéházi kultúra és a cigányzene találkozásából született. Dankó Pista nem magányos alkotóként, hanem egy élő, kulturális hálózat részeként működött. És most, hogy minél többet beszélgetünk erről a dologról, én azt gondolom, hogy pontosan ez volt Dankó Pistának a különleges adottsága, hogy nem csak egyszerű cigány prémás volt, aki kiválóan hegedült, hanem többféle oldalról próbálta megtámogatni ezt a fajta a magyar nótát, a cigányzenét, és pont ezért emelkedhetett ki szerintem a tömegből. Ez volt az egyik sajátos.
1: Mert volt igénye rá. Mert ha nincsen igény, nincs érdeklődés, akkor elsiklik. De így hála Isten, hogy ő benne volt egy ilyen indítatás, ő akarta ezt, tudatosan akarta, illetve ösztönösen, ahogy én is említettem már, egy olyan intelligenciával, született intelligenciával rendelkezett, hogy szívta magába és elfogadta a nagyon sok segítséget, amit ehhez kapott, hogy ez így kiteljesedhessék.
0: Te hogyan tapasztalod, mennyire tekinthető a magyar nóta közösségi műfajnak, ahol a költő, a zeneszerző, a prímás, az énekes és a közönség együtt alakítja a dal életét?
1: Valószínű, hogy ez így létrehozható, hisz hát napjainkban is van nagyon sok nóta szerző, és ezek a nóta olimpiák is pontosan azért születtek meg, hogy bevonják a közönséget, megversenyeztessék az új dalokat, együtt tegyenek hozzá, hisz hiába írja meg a szerző, akár szövegíró vagy a dallamot, aki lejegyezte, hogyha nincsen az a énekes, aki a közönség felé elvigye. Hisz most már nem úgy van, mint régen, hogy megszületett a dal, és akkor a kávéházba aki betért, az megjegyezte, és a fülébe szállt a dallam, és azt fütyülte, és utána ugye nem volt úgy média, és szájról szájra terjedtek a nóták. Most talán pontosan, hogy több szerepet kap a színpadi előadás, magyar nótaesteken, és ott kerülnek bemutatásra, és igen, egy ilyen közös alkotás és tovább vitele történik a új nótáknak is. Közösséget ezáltal kovácsol össze.
0: Egy időben nagyon sokat jártunk a Firkász étterembe, méghozzá Ökrös Ottót, a híres bárzongoristát hallgatni. És nekem most ez azért jutott eszembe, mert ott is volt egy olyan törzsközönség, egy olyan mag, akár zenészeknek a leszármazottai, vagy akár kiváló muzsikusok is egyébként, akik oda mentek és szerették hallgatni az ő sziporkázó játékát. Voltak orvosok, akik viszont szerettek szöveget írni, és őt kérték meg arra, hogy hangszerelje meg az ő szövegeit, és valahogy azt éreztem mindig, hogy ez valamiféle hasonló út lehet, mint amit esetleg régen a 19. században a cigány zenekarok is, vagy akár Dankó Pista is végzett, hogy oda mentek hozzá költők, írók, hogy Pistikém, zenés is már meg ezt, igen, ezt a verset, amit most írtam, igen, éppen tegnap. És ez a közösségi élmény az, ami tulajdonképpen feldobja az embernek a hangulatát, és ami hozzá tartozik valójában a magyar nótához, a magyar nóta születéséhez.
1: És a hétköznapi embernek egyfajta kikapcsolódás. Mm-hmm. Tehát a fáradt gőztot kiengedik, egy-két pohár bor mellett elbeszélgetnek, eldanolásznak, és együtt jól érzik magukat. És így a kapcsolatok kialakulnak, szövődnek össze.
0: Én ezt ajánlom a fiataloknak is, akik ezt még nem tapasztalták meg, hogy tegyék le egy picit a telefont, és menjenek el kikapcsolódni egy hasonló helyre, ahol lehet élő zenét hallgatni, habár sajnos meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy egyre kevesebb ilyen lehetőség van. Te hogyan tapasztalod ezt, Éva?
1: Szeretném, hogy több legyen. Sajnos tényleg kevesebb, egyre kevesebb a kávéházi cigánymuzsika az éttermekben.
0: Meg úgy általában meg az úgy élő zene.
1: Az élő zene is, igen, tehát te említetted a bárzongoristákat, én a Fűzi Gábort emelném ki. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, illetve nagyon jó kapcsolatom volt Kóródi Ivánnal. Kóródi Iván édesapámmal járt egy iskolába, és egy más irányú kötődés is fűzött hozzá. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az én szívemhez a kávéházi cigány muzsika áll közel. Nagyon jó a zongora kíséret is, és a Fűzi Gabi is, hogyha betértem hozzá a adott helyre, ahol ő muzsikát nem mondjuk, akkor ott azért játszott ő is magyar nótát nekem, vagy lekísérte az éneklésemet, inkább így mondom, amit ő is ismert, de én szorgalmaznám, és örömhír, hogy ebben az évben is most, talán pont tegnaptól adott a lehetőség a muzsikusoknak, hogy beadják az igényüket, és pályázzanak, hogy a Muzsikáló Magyarország újra indul. És hát, ha megint több helyen lesz hallható a kávéházi cigány muzsika.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: beszélgettünk már többször énekesekkel is, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe a programba bekerülnének az énekesek is, a magyar nóta, illetve cigánydal énekesek is.
1: Megtisztelő volna, igen.
0: Hát ha bár természetesen a legutóbb egy gitárossal beszélgettem, és ők is mondták, hogy hát ők is szeretnének bekerülni, de hát azért valójában azért az kétségtelen, hogy a hagyományos kávéházi cigányzene az egy cigányzenekari.
1: Minimum itthon. 4 fő, tehát azért a primás mellett jó, hogyha van ugye a cimbalmos, a brácsa, a bőgő és egy klarinét.
0: Meg egy terces is kellene, meg egy segédprímás.
1: Akkor már a 7 tagú zenekarról beszélünk. Nem, igen. Tudom, mi a megkötés, hogy mennyi a minimum, és hányan alkothatják a maximum létszámot, illetve, hogy hol, milyen helyeken, hogy van hely. Tehát sokszor még az is probléma, hogy a cimbalmot elhelyezni, meg a nagybőgőt. Tehát itt azért sok minden adottságnak kell együtt megfelelni, és az igénynek, hogy ezek a kávéházi muzsikusaink ne kifejezetten más zenét játszanak, vagy ne csak elhangozzék, hogy elég, ha itt vagytok, és nem is kell muzsikálni. Tehát sajnos már ilyenre is volt precedens. Én azt szeretném, hogy ők boldogan a szívükből muzsikáljanak.
0: Egy picit térjünk vissza még Dankó Pistához, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy sajnos nem élt hosszú életet. 1903. március 29-én halt meg Budapesten, mindössze 44 évesen. Rövid életének tragikuma is hozzájárult legendájához. A romantikus művészképben gyakori motívum a korán elégő tehetség. Dankó Pista alakja ebbe a hagyományba is illeszkedik. A halála után emlékezete tovább erősödött. Nótái fennmaradtak, előadó generációi énekelték, cigányzenekarok játszották, és alakját filmek, színpadi művek, irodalmi feldolgozások is tovább mitizálták. Szerinted miért van az, hogy egy viszonylag rövid életű muzsikus alakja ilyen erősen beépült a magyar kulturális életbe?
1: Mert ő egy erős karakter volt. Az, amit ő létrehozott, és színvonalasan tudta továbbítani magát, a műveket, amiket megírt, ugye már harmonizálva voltak, segítették nagyon sokan a munkáját, és ebből egy olyan kerek alkotás született, ami kimagasló volt az általános többi megszületett hasonló daltól. Tehát ő egy karizmatikus ember volt, és egy picit talán mondhatjuk is, hogy erőszakos volt, mert a nem csak a szerelmet, hanem a bánatot, a törekvés, a utazások, a meghívások, a Miklós cár ugye Oroszországba, akkor Európa szerte még inkább többfelé megmutatkozott, és ez mind-mind egyfajta büszkeséget, egy előrelépést tett az ő életében. És amit ebbe a rövid életbe ki lehetett hajtani magából, hogy még ugye tudjuk, hogy tüdőbajt kapott, és még a beteg ágyán is írta a nótáit, ő maga mondta, hogy nincsen már semmim, csak a tehetségem. Tehát tisztában volt önmagával, a megszerzett tudásával, és avval az ösztönnel, amivel ő akarta tudatni a hallgatósággal, hogy ő még van, létezik, és gyártotta a nótákat. Nem volt neki ez megterhelő, hisz hát pillanatok alatt tudott egyik gondolatból a másikba átcsapni, és a érzelemvilágát belevinni, és megalkotni a szebbnél szebb nótákat. Gárdonyi Géza azt mondta, hogy Pósa Lajos által írt szöveggel a Daru Madár Gyere Velem nóta az, ami igazán az ő szívéig és kimagaslóan eljutott, tehát gondolatvilágban, és igen, nagyra tartotta ezt a nótát, és a halála előtt is ezt a nótát emelte ki. És a Hulló Levél, Sárga Levél című regényes emlékezés egy magyar dalköltőről pedig, mint könyv formájába Csongor Győző által egy ilyen életrajzi regénykönyv 1997-ben jelent meg Szegeden.
0: 1897.
1: Nem, a könyv 1997-ben jelent meg Szegeden, Dankó életét regény formájában ezen a címen írta. És itt említeném meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy még ugye napjainkban is fönnmarad, és ugye látjuk, hogy mennyien hozzányúlnak Dankó Pista életéhez, hogy különféle művekben, irodalom szinten, vagy maguk a nóták a médiában, hogy szerepeljenek. Kiemelném, hogy Szegeden még a Majzik István volt, és később meg a Polgár Gábor, a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek dél-magyarországi közhasznú egyesület elnökei, akik őrzik a Dankó Pista emlékét, Kotta füzetet hoztak létre, vagy egy 50 dal szerepel ebben a kottában, amit most én itt átnyújtok neked, ezt nem látja a hallgatóság, de elhoztam, hogy megmutassam. És van egy Dankó Pista nóta kórus is, amit létrehoztak, és a szerepük őnekik is, hogy a Dankó nótákat éltessék. És ami még egy érdekesség, hogy Dankó Pista és a Dorozsmai Szélmalom összetartoznak. Dankó Pista megzenésítette a híres Nem fúj a szél, nem forog a Dorozsmai Szélmalom kezdetű népdalt, és emlékére minden évben a Kiskun-Dorozsmai Szélmalomnál tartanak ünnepséget, megemlékezést, kulturális programokat. Érdemes oda is ellátogatni mindazoknak, akiket ez érdekel, illetve hogyha fölkeltettük a érdeklődést. Annyit elárulok, hogy ott egy szobrot is állítottak szintén a Dankó Pistáról, és nagyon finom füge érik a szobor háta mögött. De azt meg kell jegyezzük, hogy Szegeden is ugye Pósa Lajos hatására emlékszobrot állítottak a Tisza partján, ott a Nemzeti Színházhoz közel. És Juhász Gyula írt egy gyönyörű szép verset is, ahol ezt szintén megemlíti.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk. A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádiódik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Szirinyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések, Tavis Baktáló.
1: Rádió Dick.
2: Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A Magyar Életrajzi Lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Amiért meghívtalak ide a mai műsorba, az pedig az, hogy nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt készítettél egy lemezt Dankó Pista emlékére. Mesélj nekünk erről egy picit.
4: 2018-ban jelent meg ez a gyönyörű album, és az ötletadó, az a zenemű boltban volt egy nagyon kedves kolléga, aki mondta, hogy még nincsen úgy, hogy egy előadótól Dankó Pista dalok, és bizony erre volna érdeklődés, igény, akár a külföldről ide látogató turistáknak is, és ezáltal én gyorsan úgy gondoltam, hogy úgy is 2018-ban a Dankó Pista születésének a 160. halálozásának a 115. évfordulója volt, és Toki Balog Ernő primásommal és zenekarával megalkottuk ezt a csodálatos lemezt, ami számomra egy akkora sikerélmény lett, most már mondhatom így az elmúlt 8 év távlatában, hogy azon túl, hogy néhány kiválasztott dalból mostanra sikerült videóklippet is készítenem, és szerepelni videóklippen néhány dalból, hogy Amerikában fogható lemezként szintén árulják ezt a lemezemet is. Mert van még egy másik is, amit árulnak, és ezt az interneten fedeztem föl. De nagyon boldog vagyok, mert ez dicsőíti, hogy van rá ott is igény. Na mostan tudni illik, hogy Dankó Pistának a dalai, maga a zene, mű is megállja a helyét szöveg nélkül, és maguk a szövegek, amik ugye irodalmi alkotásokként szintén megállják önmagukban is a helyüket. És én itt külön is választottam azokat a dalokat, amiket én énekelek ezeken a ezen a lemezen, és ilyen például a Lemondás, amit én Simándi Józseftől hallottam, hogy gyönyörű szépen énekeli a Operaháznak a zenekarával, és megkértem a primásomat, hogy mivel az ő fia is az Operaháznak a zenekarában hegedű művész Balog Ernő, hogy ugyanabban a stílben, ahogyan Simándinak történt a kíséret egykor, úgy kávéházi cigányzenekari muzsikával játsszuk föl, és stúdióba úgy énekeltem fel ezt a nótát. Ebből született videóklip is most a közelmúltban, amivel beszélgettünk is róla nálad itt. Aztán pontos születési dátum a dalról nem volt, nem maradt fenn történelmi dokumentum, viszont azt azért itt megjegyezzük, hogy a következő dal a Szőke kislány, ami Pósa Lajos a társszerző, aki ugye már elhangzott, hogy író, költő, meseíró, és amit kiemelnék, és még nem hangzott el róla, hogy a eredeti gyermekirodalomnak a megtestesítője, tehát ő nagyon sok mesét is írt. A Bíró Uram, ott a társszerző a Lampert Géza, aki író, költő, színpadi szerző, a Petőfi Társaság főtitkára, országos levéltár tisztviselője volt. A Nem jó mindig, arról már ugye beszéltünk, hogy az volt az első dal, Pósa Lajos kérésére zenésítette Dankó Pista. Ekkor fedezte őt föl igazán, hogy mekkora nagyszerű muzsikákat tud írni Dankó Pista. A Csit babám, az pedig egy önálló Dankó Pista dal, ahol a szöveget is és a dalt is egymaga szerezte. És akkor a Deki tudnám panaszolni magamat. Itt Pósa Lajos írta szintén a szöveget. Most, hogy a kutatásaimat végeztem, találtam Müller Józsefet is, de őróla nem találtam igazán több leírás, csak hogy esetleg társszerző volt. Nem tudta az Artisztius sem konkrétan meghatározni, amikor a lemezfelvételhez készítettem az írásos anyagot, hogy mennyi és milyen szintű szerep, vagy melyikük írta valójában, de az biztos, hogy Dankó Pista szerezte a zenéjét, és arról a szomorú érzésről szól ez a dal, amikor az embereknek nagyon nehéz a szíve, de nincs senki a közelben, akinek el tudnák mondani a bánatukat, fájdalmukat, és ezáltal a muzsikusokat szólítja meg, a bánatában, tehát az én verzióm, ahogy én éneklem, ettől több verszakos, és szintén erről a dalról is készítettünk egy videóklippet. És hogy egy vidámat is mondjak, ez a Három Sós Perec című, amit szintén énekelek a albumon, Sas Ede, aki valójában Hille Ede néven látta meg a napvilágot, ő író, újságíró, lapszerkesztő, vers-prózaíró, a Dugonics, a Szigligeti és a Petőfi társaság tagja, a Szigligetinek a titkára, és a vidéki hírlapírók országos szövetségének az igazgatója. Tehát ezeket csak azért mesélem el, hogy ahogy te említetted, hogy napjainkban orvosok adják le a szövegeket zeneszerzőknek, hát nem akármilyen emberek foglalkoztak szintén és álltak szóba Dankó Pistával. És tudod-e azt, hogy egyáltalán a Sós Perec hogyan jött létre?
3: Hallgatlak.
4: Hát kérlek szépen, a Bajor Pékmester volt az, aki ugye ez ebben a korban játszódik, hogy a felesége egy lúgos vízbe beleejtette magát a tésztát, ami sütés után egy kicsit meghajolt, és fényes, ropogós héja lett, és ezáltal a formája egy imádkozó karokat jelképez. És ez lett a perec. És a hagyományos magyar nótáktól ez a nóta valójában egy kicsit eltér a játékosságával, a pörgésével, a ritmusával, és a szövegben egyszerű tárgyakat említ, mint költői képeket, és így a egyszerű emberekhez is könnyen eljut, tehát így ismerté vált a perec, illetve a fakanál, hát minden háztartásban volt fakanál, és ezzel egy kicsi vidámságot is hoztam a videóklipbe, amikor ezt a dalt is elkészítettük. És van még egy nagyon érdekes másik dal, Az a Szép címmel, aminek Pártos Jenő, eredetileg Pollák Jenő a neve, a szövegírója, aki valójában orfeumi kuplékat szerez, illetve Sári Géza, aki táncdal szerző, a későbbiekben írt olyat, hogy nem átkozom ibolyakék szemedet, vagy ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, ezekkel a dalokkal vált ő híressé, de azért tudjuk, hogy az a szép, akinek a szeme kék, kezdetű Dankó Pista nótához is a szöveget közösen alkották. És milyen érdekes, és ezt csak így zárójelbe jelzem, hogy mivel minden lemezem hivatalos kiadásra került az Artisztius jóváhagyásával, nagyon komolyan veszik a szerzői jogdíjakat, és még vannak olyan leszármazottak napjainkba, mert nem telt el az a bizonyos 70 év, hogy ez a dal után folyamatosan fizetek, hogy a szerzők megkaphassák a jogdíjukat. Na nem ebből gazdagodnak meg, de nekem minden évben a lemezeladásoknál számot kell adnom erről, és az egész lemezen ez a dal az, ami véget írnom kell, és kerül a kifizetés a szerzők utódjainak.
3: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: A következőkben pedig, ami a legkedvesebb nótakincs számomra, a jegenyefán fészket rak a csóka. Itt a természeti kép és a népi romantika tökéletesen összefonódik. Játékosan szoktam énekelni, hisz tudjuk ennek az utolsó sorát, és az adott helyen, ahol éppen énekelek, legyen a Szeged, Budapest, bárhol az országba, vagy külföldvidék, és amelyik zenekarral vagyok, ott mindig behelyettesítem, és dicsérem a zenekart, ugye, hogy csak ez a banda tudja összemuzsikálni. Írom át a szöveget az éneklés közben, szabadtassék nekem, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elénekelsz nekünk egy részletet ebből?
0: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra, tüzes

odaérte, tüzes csókját, forró csókját százszor visszakérte, a szívemet, a lelkemet adtam neki odaérte, adtam

0: a Budapesten Toki Balogernő, aki összemuzsikálja.
1: Bravo, köszönjük szépen.
0: Köszönöm, de
1: köszönöm.
0: A lemez felvételen az eredeti szöveggel hallható.
2: Hogy mondjam el neked, még van azt hiszem még kettő dalom, amit én énekelek ezen a lemezen. A Most van a nap lemenőben. Hú, ezt nagyon nem szeretik játszani a muzsikusok, ugye, mert ez temetésen szokott elhangzani leginkább, tehát a gyász, az emlékezés, az elveszett szerelem, régi párját keresi, lemenő nap és a holdvilág vesztességét, magányát mutatja be, és ezért nem szeretik játszani a muzsikusok, mert egy szomorú hangulatú, de hát ilyen szomorúság volt Dankó Pista életében is. És hogy rátérjek megint egy vidámra, ez a pattogatott kukorica, ebből a vidám csárdásból is készült egy videóklippem. Tudod-e, hogy maga a kukorica az honnét jött, és hogy miért hangzik itt is el a nótába?
1: Fest ki, kérlek, nekünk.
2: 5000 éves eledel az aztékok szent étele volt, és a kereskedelmi hálózat kapcsán került át Európába, és ezáltal egy nagyon kedvelt, finom nasinak használták magát a kukoricát, és mikor kedveskedni akartak a párjuknak, akkor kukoricával kedveskedtek. Maga a nóta is egy ilyen gyors, ritmikus csárdás, vidám szerelemről szól, icarica, kukorica, haj, tehát ez egy olyan érdekesség, a népi motivumokat is magába veti.
1: Tipikusan olyan, mint az ingyom-migyom, tálibe, tutálibe, máibe.
2: Igen.
1: Amik és megjelennek gyakran ezekben
2: a gyerekdalokban is. Igen. Így van. És a Juhász Gyula a Dévaj 2-ös című alkotására is vajaz, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen incselkedően pajkos, pajzán, csintalan hangulatot hoz. Az az igazság, hogy amint mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan melódia született, ami tényleg megállja a helyét, és ezért megkértem Toki Balogernőt, hogy válogassa össze a számára kedves Dankó Pista dalokat, és így került a lemezre a Negyonj nékem, Hallod rózsám, Eltörött a hegedű, akkor a Darumadár gyere velem, Elmegyek a tengerszélre, Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Egy cica, két cica. Ezek a dalok az éneklésem nélkül, de a muzsika hangján megszólalnak, és ezáltal színesítik ezt az albumot.
1: Most térjünk vissza egy picit Dankó Pistára, hiszen számos olyan műalkotás, olyan vers született, ami Dankó Pistáról szól. Esetleg elmondanál nekünk ezek közül egyet-kettőt?
2: Igen, azt azért meg szeretném említeni, hogy 1968-ban a Magyar Rádióban Ádám Jenő emlékezik meg róla. Azt tudnunk kell, hogy Ádám Jenő 1896-tól 1982-ig élt, Kossuth Díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. És ugyanúgy őt is megihlették ezek a dalok, és ő még visszaemlékezik arra is, mivel hogy most mi is már a halála utáni időszakról beszélünk Dankó Pistáról, hogy az anyukájával a Krisztina körúton Budapesten, Budán ott állt, ahol 500 muzsikus kísérte az Eltörött a hegedű című nótával utolsó útjára vagy megemlékezésére Dankó Pistát, és ő kisgyerekként figyelte, hogy siratják a emberek, annyira szerették Dankó Pistát és a muzsikáját. És többek között, ahogyan említetted, hogy versek is születtek, Juhász Gyula írta az egyik kimagasló verset, aminek a címe Nótafa. Tisza partján, a Szegedi parkban csendes éjjel ébredt két szobor. Szép királyné, hófehér királyné, s barna cigány, bánatos komor. Sóhaja kél a fekete fáknak, könyharmatot sírnak az egek. Barna cigány, márvány szép királyné, éji parkban fájón elmereng. Lehullott a fejük koronája, birodalmuk volt és elveszett. Múlandóság a világ királya, jönnek, tűnnek trónok, nemzetek. Szép királyné, csillagokba bámul, fülemüle szól a lomb alól. Éji parkban, késő ragyogásban, barna cigány muzsikája szól. Banda húzza, és szívek dalolják, átveszi a csillag a falomb. Szól a múltból, és száll a jövőbe. Éneklik minden magyarok. Városon túl árad ez a nóta, búsan hallja, bújdosó zsivány. Mereng rajta, hattyú szép királyné, s húzza Dankó, az örök cigány. És van még egy gyönyörű szép vers, Ady Endre, Dankó. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemmel életet adója. Földből élő ember édesapám is. Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla. Magyar ott a síkon, szívig magyar minden, magyar a vér is, még az én ereimben. Hely, hogy olyan ritkán emlékszem meg róla. Hely, hogy messze tőlem az ér most a róna. Nem tehetek róla. Én rólam talán ezt eleve rendelték. Fáradt volt a lélek, hogy belém lehelték. Novemberi nap volt, sárgult már a róna, nincs bennem elég tűz, nem tehetek róla. Én bennem csak vágy van, messze, messze szálló, valami névtelen, valami borzalmas, valami sióvárgó. Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen, úgy-úgy húz magához az idegen Isten. Keletről szakadt törzs napnyugtára szállnék, fények teremtődtem, s árnyék lettem, árnyék. Nincs bennem magyar tűz, mea culpa, nincsen. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, kanyargó ér mentén, ó, szállj csak rám álom, lássam meg a múltat, aranyozott szárnyon. Borulj rám, hagyd tudjak gyermekként gyermekmódra sírni. Szálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni. Tele van a szívem, holdas enyhe éjjel, mámorossá tesznek erős vadvirágok. Kihultam pihenve, hallgatok egy nótát, gyermek szemeimből a könnyű szivárog. Egyszerre szakadt rám kárhozat és éden, leányok nótáznak csendes falu végen. Reszket mellettem a vadba oltott rózsa, ó, szent égből lopott, magyar lelkű nóta. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot. Kanyargó ér mentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Földből élő ember az édesapám is. Olyan rég szálltam magyar szóval róla, visszajött az űzött, agyonhajszolt lélek, amit csak álmodtam, amibe csak hittem. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten. Hogy ne szeretnélek? Hogy ne szeretnélek?
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
3: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
4: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla